0: utcák és közterek.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már.
2: És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

orvosok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: fantáziát.
1: Elhozzuk majd nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Odita Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új lány, akit szeretni tudnád. Csajszi egy pitbull, telefonon izgul rám. Ez a zene szerelem, nekem nincs munkám, de minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jóban.

aznap este is legyen tánc! Ez a Light Session, este 8-tól 10-ig.

0: töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A lemezjátszóknál DJ Yellow.
1: Plenimo. Yo mejor por the night, give me more control. Slow down for the night, let me know,

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Hangolódj nálunk a bulira. Hallgasd a Club Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Csúcstechnológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna kórházban. Elhunyt Camillo Ruini bíboros, tervezett áramszünet lesz ma Oroszlányban. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részleták. Csúcstechnológiás robotsebészeti eszköz segíti az ellátást a Szent Magdolna magánkórházban. A Da Vinci SP robotsebészeti rendszer kizárólag az intézményben érhető el Magyarországon, közölte a kórház kedden az MTI-vel. Az eszköz egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését, így a betegek kevesebb fájdalommal, kisebb heggel és gyorsabb felépüléssel számolhatnak. Az első műtétek már sikeresen lezajlottak, írták a közleményükben. 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros, a pápa egykori római helynöke, az olasz püspöki kar volt elnöke, akinek egyháza pályafutása 4 pápát kísért végig, közölte az ANSA olasz hírügynökség keddestre. Ruini bíboros bölcsességgel, pásztori szenvedéllyel és mély elhivatottsággal szolgálta az egyházat, azzal a tudattal, hogy a hit soha nem idegenül el a történelemtől, és a keresztény üzenetnek az ember, a társadalom, a kultúra valódi kérdéseivel kell találkoznia. Emlékezett meg paptársáról Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia jelenlegi elnöke. Tervezett áramszünet lesz ma Oroszlányban. A közlés szerint a József Attila utca és az Ady Endre utca több fogyasztási helyét érinti a korlátozás reggel 8 óra és dél között. Részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. És végül sport. A címvédő argentin válogatott a rekordot beállító, illetve megdöntő Lionel Messi triplájával 3-0-ra legyőzte Algéria legjobbjait az észak-amerikai labdarúgó világbajnoksági J csoportjának első mérkőzésén Kansas City-ben. Az argentin győzelem volt az első dél-amerikai siker az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajló VB-n.
0: Időjárás.
1: Ma a napot többször takarhatják fátyol és gomoly felhők, de csapadékot vármegyénkben nem jósolnak. 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven

0: Millás Morgan Best of Így és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Jó reggelt mindenkinek, meglaboroztak.
2: Meglaboroztak?
1: Olyan voltam, mint egy olimpikon, nagyon durva volt. Képzeld el.
2: Kellett mesztelenül pisélned?
1: Ja, nem kellett, de csináltam. Senki nem kérte, de...
2: Mindenkinek kell valami hobbi.
1: Ha már nem jövök be dolgozni, valamivel töltse vele a napot, nem? Na, képzeld el.
2: És mindezt az utcán ráadásul, de? Kinek mi?
1: Mindezt a bakcsomó ponton, a zebránál szembeforgalom, tudod, van, aki kiáll táblákkal mostanában, hogy legyen szép a napod, meg büszke vagyok rá, nem, meg kijön a bohóc zsonglőrködni, még piros a lámpa, nem.
2: Hát te is kivittél a kis bohócot zsonglőrködni.
1: Egészen más kérek.
2: Két kis labdával.
1: Bohóckodtam. Nem. Elmentem a sportkórházba, és képzeld el, azt mondták, hogy az egész napot ott fogom üldögélni. Úgyhogy én úgy mentem oda, hogy tudtam, mi a dolgom, lesz majd véradás, EKG, és a végén majd ilyen kis vizeletet is kell adni a legvégén, de mondták, hogy egész napot el fogok üldögélni, úgyhogy rákészültem, vittem kis filmecskét, vittem kis fülhallgatót, minden állam volt, készen voltam, és elrontottam. Mert én még reggel otthon, mivel ez lesz az egész napom, én még elmentem pisilni.
2: Nem kellett volna, mi?
1: Hallod? Kapom a sorszámot, jöjjön be, akkor most adjon vizeletet.
2: Most?
1: Hát én olyan voltam, mint az olimpikonok. Tudod, amikor mintát kell adni, és nem tudnak. Én nem hittem el, hogy ilyen van az életben.
2: Leizzadtad hát a jövő hetet is?
1: Megnyitottam csapot, és akkor így mondta, hogy két ujjnyi legyen. És tudod így a nőre, megvan már a két ujjnyi?
2: Vastagságban vagy hosszában?
1: De az meg a másik, hogy hogyan dugom bele az ujjat, meg hova dugom. Meg van már rosszabb, mint én itt takarítónénin edződtem, aki rám nyit pisilés közben. De rosszabb, mint itt bármi. A mintát adni. Meg gondolkoztam, hogy felvizezem.
2: Persze vagy. Nézd, ha máshol mentél volna másféle filmmel mintát adni, az lehet, hogy segített volna.
1: Én mindent csináltam. Ittam a csapból, húztam le a WC-t, vízeséseket néztem, minden volt.
2: És nagy nehezen összejött?
1: Hát kizadtam, de hallod, az a stressz, ami ott. És hallod, először megmosolygod a nénit, akinek, hogy mondják, hogy és akkor most tessék adni mintát. Hoztam, és így kiveszi a kerekesszatyorból. Hát nekem is hoznom kellett volna. Én azt hittem, még 3 órán van produkálni. Ilyen nem volt, hogy élő, tök, műsor most.
2: Egy van. Hát az ilyen, tudod. Én egy párszor azért már, nem ott van, egy Dávidot szoktam így kísérgetni, fél évente egyszer fölmegyünk a sportkórházba, úgyhogy tudom, hogy ott mi hogy zajlik. Teszem hozzá, hogy egyébként a komplet magyar egészségügynek kívánom, hogy valami hasonló gördülékenyen menjen, mint a sportkórházban, mert ott azért tényleg, tehát egyik helyről mész a másikra, és gyakorlatilag pörög az egész, soha nem kell az egész napot ott töltened.
1: Nagyon, nagyon durvájok voltak, és nagyjából ugyanez várható a műtéttel kapcsolatban is, ugye szerintem senkinek nem titok, elrontották a csuklómat, újra eltörik, tehát hogy gyakorlatilag készülök egy csuklótörésre, majd még kétszer lesz olyan egy-egy napra, hogy nem vagyok és szegény Rolandot egyedül hagyom, de hogy a műtétre már csak azt mondták, hogy és akkor műtét napján bejön, fölmegy a második emeletre, akkor már ismerni fogja a járást, mert jön addig még kétszer, és akkor csak oda megy, hogy műtétre jöttem.
2: Jó. Ennyi, befekszik.
1: Intézzük,
2: elfűrészüljük, mehet haza.
1: Ahogy ez annyira durva, hogy törnek el egy csuklót. Tehát, hogy értem én, hogyha mesterségesen eltörik, meg értem én, hogy a grafikus kolléga felajánlott, hogy ő eltöri nekem, hogy akkor ezzel is spóroljak az államnak, de úgy vagyok vele, hogy inkább befekszem, és akkor csinálják. És azt mondták, hogy valami fűrészt küldenek be, és azzal. Elég brutálisan hangzik.
2: Azért, hogyha előtte bejön azon a kis 3 kerekű triciklén, tudod, az a figura, és megkérdezi.
3: Hello, Ádám.
4: Játszunk egy játékot.
2: Akkor azért én helyedre futnék.
3: Hello, Ádám. 30 másodperced van.
1: Képzétek el, VB lázban ég a világ, és én pedig alig győzöm keresni. Miért nem?
5: De.
1: Na, mert én meg alig győzöm keresni azokat a VB-s híreket, amikhez nincs foci kapcsolódás, meg nem kell a focihoz érteni, meg nem kell vele foglalkozni, nem csak ilyen kis színesek.
2: És vannak azért ilyenek, igen. Például múltkor láttam egy ilyen posztot, hogy a Curaçao játékosoknak a tetkói. Na, az nekem bejött volna, Andi.
1: Na most máson van kiakadva a világ, méghozzá azon, hogy mennyire brutálisan drágák odakint a stadionokban a VB mérkőzéseken a büfében fogyasztható termékek. Mindenre ki vannak akadva, és itt van az árlista, és egyébként, hogyha belegondolunk, akkor nálunk ez egy hétköznap a Balatonon, de majd azért...
2: De ők ezt nem tudják.
1: Majd hozom az árakat, egy kicsit megtippeltetlek titeket beszélgetéseket itt az elején, aztán beszélgetünk erről, egyáltalán jogos-e az, hogy ezen kiakadni, hogyha ilyen brutál árakért veszik az emberek a belépőket egy-egy meccsre. Szerintem egyébként teljesen jogos, de, de nálunk sem ismeretlenek ezek a dolgok, és biztos mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Na de most utazzunk ki a VB-re. A Los Angeles-i stadionban az árak nagyjából az ottani, az élvonalbeli sportokhoz igazodnak. Ami azt jelenti, hogy egy sör, és akkor várom a tippet. Azt tegyük hozzá, hogy Amerikában a sör az nem úgy sör, mint nálunk, tehát ott nagyon nehéz jót találni. Brutál gyengék, tehát ilyen gyenge és vizes sörök, de mondjuk, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen 20-30-tól egy magyar ultra berúgna, akkor talán túlzok, de hogy tényleg ilyen gyenge sörök.
2: Hát figyelj, forintra átszámítva fogjuk mondani, nyilván...
4: Nem tudom, 2500?
2: Na, 2500-ért itt kapod, én megdupláznám 5.
1: De figyelj, 4600-tól 6700 forint. Úristen. Egy sör.
4: Jézus Mária.
1: Az kemény, nem? Hogy egy
2: Meri
1: sör.
2: Nagyot álmodni, Andi.
4: Ja, hallod,
2: Andi?
4: Akartam is mondani, egy kicsit alul. De amúgy igen, én az itthoni árakhoz mérten kezdtem el tippelni. De igazad van, amúgy nem hozzánk kellett bizonyítani.
1: Egy havi fizunk elfér egy tálcán.
4: Hát körülbelül.
1: És az volt a durva.
4: Egy napi munka mindenképpen.
1: Amikor én amerikai foci meccsre egyszer eljutottam, akkor mi ott próbáltunk sört venni. Tényleg ilyen nagyon gyenge az alkoholtartalma, de nem akartak nekem eladni. Mert azt mondták, hogy az úgy nem lehetséges, mert hogy nincsen nálam az útlevelem. És hiába mutattam szemét, hiába mutattam bármit, tehát brutál szigorúan veszik, és kellett találnom egy szakállas gyereket, aki egyébként nálam fiatalabb volt az ismertségi körből, mert neki kiadták, mert neki elhitték. Nagyon durva. Üdítő, hogyha nem akar sört inni, az szerintem teljesen okés. Na?
4: Na, az már 3000.
1: Aha, és egyébként 2400. Víz 1600, akkor mit tippeljetek még? Egy szelet pizza, vagy egy kis taco, a burrito, esetleg nachos?
4: Az is ilyen 4 fölött lehet, nem?
2: Hát, figyelj, hogy ha sör 5000 körül igen, van, akkor...
4: A kaja is.
2: Hát, akkor 4, inkább 5-6 inkább.
4: 4-5, ja.
1: Nagyon jók vagytok, 6000-6300 átváltva. Egyébként nagyon jók ott, tehát, hogy ott nem úgy kell elképzelni, hogy így utána dobják. Én az amerikai foci meccsen ilyen kis csirkeszárnyakat ettem, és ki vannak rakva komolyan szószok, lehet nyomkodni, és a legnagyobb találmány a világon, ilyet még nem láttatok, van ez a tálca. És képzeljétek el, van a közepében egy lyuk. Tudjátok miért?
2: Oda tudod tenni a szószt? A sabbat tudsz pumpolni?
1: Nem, sokkal jobb.
2: A csontot oda
1: képzeld el, megveszed az üdítődet szívószállal,
4: és abba beteszed.
1: Rá tudod támasztani, tehát a pohár lesz a tálca tartó, és a lyukon átjön a szívószál, és ki tudod szívni a csirke mellől. Na, mit szóltok, azért a szórakozás meleg ágya a dolog.
4: Tasz.
1: Mit emeljek még ki? Egy hotdog? Az sem vészes. Szerintem nem is olyan drágák ezek.
2: Azt mondjam, kedvet tasz.
4: Hát az már ilyen 3000.
1: Pont annyi. Takra 3000 forint. És vannak szurkolói zónák, ahol nem feltétlen olcsóbbak a dolgok, tehát a 20 dolláros söröt megkapható 19-ért.
4: Hűha, egy dollár.
2: De várjál, mert lehet, hogy ezeket lehet menüben is kapni.
4: Ja, igen.
1: Őt van.
4: És na, akkor olcsó.
1: Van két hotdog plusz két üdítő, 57,5 kanadai dollár, ez 12.700.
2: Mert mennyi? Kettő sör, kettő hotdog?
1: Kettő hotdog, tehát igen, tehát mondjuk, igen, tehát ez egyetlen.
4: Kettő hotdog, kettő sör így?
1: Kettő hotdog, kettő sör, 12.700.
2: Hát figyelj, arra,
4: mert hogyha három az hat,
1: viszel haza is, nem kis
4: akkor ha 6000 forint a sör, vagy 5000, még 5000, akkor is 16000 forint, akkor sokkal olcsóbb.
2: Így, igen, így.
1: Hát nem egyik a... Nem, ez nem az az ára, miért viszel az a... Jó, ezen vannak kiakadva. Jogos-e?
4: Szerintem jogos. Egyébként én itt nálunk az ilyen Forma 1-es nagydíjokon szoktam kiakadni ott, hogy milyen árak vannak, meg a Sziget igen. Fesztiválon is például.
2: Az tényleg agyrém, de ugye lehet olyat, mint a Kis Ádám mondta annó, tudod, dinnye 500, melon 600, tehát egy...
4: Ja, igen!
2: Na, de...
1: Hát figyelj, most ez azért a BL döntőn a forintot, fontot egy-egybe váltották, tehát hogy forint egyenlő font.
2: Húha, hát jaj, jaj. Jól megszedhette magát, ha ezt eljátszotta. Nem, gyerekek, tényleg az van, egyébként a Forma 1-es szerintem sokkal durvább.
1: Én ott
2: durvább árak
1: én
2: vannak.
1: Forma 1-en ettem 15.000 forintért gíroszt.
4: Úristen,
1: meghívtak.
4: Ja, mert ja. Akartam is mondani, hogy
1: képes
4: voltál ennyi pénzt elkölteni.
1: Én egyszer ennyi pénzt nem láttam, de hogy ott engem meghívtak.
4: De legalább finom volt a 15.000-es gíros?
1: Gírosz. Volt benne hús, nem spórolták ki. Sőt, olyan sztorikat hallottam, hogy volt, aki úgy lógott át az ingyenes zónából, vagy hát ingyenes zóna, az álló zónából, az ülő zónába úgy lógott át, hogy a kukásautó mögött préselte be magát, mert a kukásautó az, ami ott átjárt, és nem kellett felmutatni semmit. És mindig halálfélelme volt, hogy elfér ott a kukásautó és a fal mögött, de átjutott. Ott meg már nem kérték.
4: Tudom, de bolond.
1: Én nagyon nem járok ilyen helyekre, mostanában főleg nem, de hogy mondjuk egy ilyenre te egy szendvicset bevihetsz? Tehát oké, nem, üdítőt nem,
4: nem vihetsz be.
1: Nincs az
4: nem.
1: Már, mint régen a videóton meccseken, hogy mentünk a nagyapámmal Fehérváron, és akkor vittük be a szendót a zsebben.
2: Nem, jó, a magyar az trükkös nép, tehát hogy lehet, igen, hogy azért megoldja, hogy valahogy megpróbál becsempészni egy rántott szeletes szendvicset, szigorúan alufóliában, ugye?
1: De várj, a szájba bevihetem? Mit tudom én, egy két deci vodkát így be tudok beleköpöm a poárba, és elkortyolgatom a meccs végéig.
4: Ó, arra vannak nagyon jó trükkök egyébként.
1: Na mondjál!
4: Hogy viszel? Hogy viszel?
1: Hogy
4: be?
1: Kell?
4: Hát például, nem tudom, volt, aki ugye ilyen tamponos üzébe vitt be.
1: De mi dobozban? Vagy felszívott tamponnal, és kiszopogatod?
4: Nem, hanem vettek ilyen kis kémcsöveket, tudod, és akkor a tamponos... Na jó, mindegy, most pont a jóval kezdtem.
1: Van,
4: szóval van olyan tampon, ami applikátorral rendelkezik, és annak ilyen hosszú az acskója. És akkor vettek egy ilyen kémcsövet, és akkor abba beletöltögették ugye az italokat, és akkor visszatették ugye a tamponost.
2: Csak meglepődtek, mikor a biztonság jön, megkérdezte, hogy Béla, nálad miért van tampon?
4: Ja.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy milyenek a férfi megfelelője. Tehát, hogyha beleöntesz egy felest egy óvszerbe, akkor beliszik neked azt, hogy az...
4: használd.
1: És akkor biztonság kedvéért viszed magaddal? Talán a Pisti mesélte, hogy ismerőse kakaót öntött ki, és a kakaós flakonba rakta, és azt kortyolgatta befele menet, és nem bukott le.
2: Hát azt én nem tudom, ilyeneket nem lehet szerintem.
1: Mi van még?
4: Azt se lehet bevinni,
1: a legenda sztori, igaz vagy nem tudom, hogy a Sziget Fesztiválon valaki elásott magának nem Sziget Fesztivál ideje alatt egy jó márkás viszkit, és az induló zenekaroknak a színpadát pont oda húzták, tehát nem tudta kiásni, mert rajta volt a színpad.
2: Ez ilyen filmbe illő történet.
4: Igen.
1: Hogy lehet még?
4: Nem akarok elmondani, mert akkor ha hallgatják olyanok, akik biztonsági őrként dolgoznak, akkor majd
2: akkor mindent, nem fogják beengedni a bulikba.
4: Mindent átnéznek. Ezt az egyet elárulom, de amúgy lehet ilyeneket találni.
1: Temurról lehet kukkert rendelni, ilyen távcső, vagy mi az messzelátó, amiben beletöltöd, és nem kukker.
4: És utána mit mondasz a biztonsági őrnek, hogy miért viszel be kukkert?
1: Hát, hogy lássam a Pataki Attilát.
4: A Sziget egyik végéről lássam, amúgy az én nagy színpad, az a másik végét.
1: Nem mindegy, hogy Dobrádi Ákost vagy Pataki Attilát nézed, és messziről összekeverd.
4: Ja.
1: Kell a kukker.
2: Én is egyébként most elképzeltem, messziről tényleg hasonlítanak.
4: Hát, kopasz.
1: Nem mindegy, hogy megy sorba házbe, nem?
2: Ja. Nem a gyerekek.
1: De amúgy ez kiakadásra méltó, mert szerintem egyébként az tényleg az, tehát függetlenül attól, hogy milyen drága a belépőjegy, az, hogy még ott is lehúznak, tehát ez lehetne egy ilyen családi szórakozás. Ha belegondolsz, ez felszorzod négyel, meg még a jegyek, akkor az már durva. Tehát ez jogos. De hogy engem annyira nem borzasztanak el ezek az árak a magyar fesztiválok, a magyar koncertek és a magyar sportesemények tekintetében.
2: Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy ha ehhez hasonlítod, akkor nem olyan kiborító. Én nem tudom, lehet, hogy az amerikaiakat már eleve a gurulós foci kiakasztja, ahogy ők hívják, ugye, vagy az amerikai nem. Focisták szokták nevezni, és eleve sok kaját, hogy kijöttünk ide, megnézzük ezt, aztán még fizetni kell sokat a kajáért is.
1: De mondjuk azt nézegettétek, hogy mennyibe kerül egy VB jegy? Tehát, hogy mondjuk nem most, nem. Amikor az utolsó pillanatban, de azt néztem, hogy a legolcsóbb hivatalos jegyek, nyilván az nehéz hozzájutni, azok ilyen 60-75 dollár voltak, tehát 21-27 ezer forint egy jegy, és hát nyilván a drágák meg a csillagos égig mehetünk fölfele, 8 döntőnél már azt írják, hogy 220-600 dollár, a döntőnél már ilyen 2036-370, tehát a döntőre már ilyen milliós tétel lehet, hogy egy oké, ott nyilván már ne akadják ki, de akkor is maga a gesztus, nem?
2: Ha már egyszer kiadtál a belépőkért nem tudom mennyi pénzt, akkor ne sajnáld azt, hogy utána még mit tudom én veszel 10 dollárért egy hotdogot.
4: Hát szerintem nem.
1: De és mit szólsz ahhoz,
4: hogyha... legyen arányban, érted? Most azért, mert kifizettem a jegyet.
1: Ez jó.
2: Hát
1: mit szólsz ahhoz?
2: Hát drága a jegy is, drága a kaja is.
4: Hát...
1: Mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondjuk 30 ezer egy jegy, és azt mondjuk, hogy az egy sör nem lehet a jegy 10%-ánál vagy 8%-ánál drágább. Tehát, hogy ahhoz lövöd a sörárat,
4: igen,
1: amilyen a jegy, annak valahány százaléka.
2: Vagy pedig, aki többet fizetett a jegyért, az kapja olcsóbban a kaját.
4: Meg egyébként szerintem
1: többet is... Megint a gazdagok járjanak jól?
4: Meg szerintem többet is fogyasztana az ember, hogyha olcsóbb lenne, nem? Vagy ezt csak én gondolom?
1: Csak az meg lehet, hogy rossz, tehát, mert hogy... így is folyamatos sor van, és nem tudnak annyit kiszolgálni, nem?
4: Vagy tehát, lehet, hogy azért csinálják ezt, hogy ne legyen annyi részeg... lehet. Szurkoló, hogy ne
1: hát igen, mert aki hogy meg ilyen meccsekre megy, az már nem randalírozik, mert félti, hogy elveszti jogát legközelebb is bejutni. Tehát,
2: egyébként meg Ádi, figyelj, szerintem a foci szurkolók egy jelentős része annak is örül, hogyha még rossz a sör is, de legalább van, mert Katarban annó nem volt.
1: Jaj, ez is jogos, ez is jogos. Vagy még egy opció, hogy amit kitaláltak, azt hiszem, hogy Olaszországban, a fagyi egyik ősvárosában, hogy minden fagyizónál csináltak egyfajta fagyit, ami az olcsó fagyi volt. Tehát, hogy volt a drága fagyi, és az olcsó fagyi, itt is lehetne valami, nem tudom, valami nagyon szar sör, meg zacskos bor, meg löncshúsból hotdog, és ezek lehetnének ilyen olcsók, és akkor lehetne választani, hogy te a prémiumot kéred, vagy az olcsót.
2: Ja, egyébként nem egy rossz felvetés. Megkérdezték a gimiseket, a 17 éveseket, hogy mitől félnek ők a legjobban, és hát mondjuk én erre azért mertem volna nagy összeget tenni, nem az érettségi volt az, amit leginkább emlegettek.
1: Melyik tanárt említették, a matek tanárt?
4: Ja, igen.
2: Jaj, tényleg a jövő heti matek doga. Nem, képzeljétek el, hogy a friss felmérés szerint a kamaszokat ugyanúgy foglalkoztatják már a felnőtt élet kérdései. Több mint 220 diák vett részt a felmérésben, és csak minden harmadik válaszadó nevezte meg az érettségit, vagy a felvételit a legnagyobb félelmeik között. Sokkal jobban aggasztja őket a jövőbeni megélhetés, a saját otthon megszerzése és a stabil munkahely kérdése.
4: Hát ez a mai világban most nem azért az egyhúszér, de nem olyan...
2: Nem meglepő, ugye?
4: Igen.
1: Jó, de ugyanakkor szerintem izgalmas. Nem tudom, annó tézzel, hogy voltatok, hogy ezen mennyire aggódtatok, de tényleg nem ilyen dolgok foglalkoztattak. Nem. Engem olyan szinten maximum, hogy volt egy álmom, amilyen munkaszinten álom volt, és amit el akartam érni, és ott azért volt bennem egy para, hogy vajon sikerül-e vagy nem. De megélhetési szinten azért ennyire nem volt necces, mint ahogyan most aggódhat valaki.
2: Engem
4: nem nagyon
2: annyira
4: gondoltunk bele szerintem ebbe.
2: Nem, akkor szerintem se. 17 évesen engem a csajok érdekeltek leginkább.
4: Hát ezt mindjárt gondoltuk.
1: Hát az meg kell a pénz.
4: De attól nem féltél, nem?
2: Csajoktól nem féltem. Akkor már nem. Addigra már jutott arra a potréba, nem féltem tőlük.
1: Az én időmben, vagy a mi időmben szerintem kicsit így elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ne tanulj tovább. Nyilván, aki szakmát, az szakmát, aki egyetemet, főiskolát, az egyetemet, főiskolát, de ma már nagyon sok ilyen autodidakta önképző van, illetve nagyon felkapott lett ez a kevés munkából sok pénz dolog, és értem én, hogy 1000-ből egynek összejön, de a többi 999-et senki nem mutatja. Ezért ilyen nagyon csábító tud lenni a dolog, és aztán nagyobb a padlóra esés.
2: Igen, mert ugye mi van leginkább szem előtt? Ugye tényleg az influencereket látják, tehát ezeket a dolgokat, és azt látják, hogy hát nem feltétlenül kell papír ugye ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Most mondom ezt ilyen tényleg brutálisan leegyszerűsítve, de rengeteg kamasz tényleg ennyit lát a világból. Igen. Például az interneten keresztül. Aztán utána, amikor kikerül a való világba, az életbe, akkor azért megtapasztalja, hogy ennél sokkal bonyolultabb minden.
1: Igen, és papír nélkül lehetsz te Majka, de lehetsz Tóth Gabi is. És nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
2: Azért ez de szép igen, kép volt, gyerekek.
1: Igen, nagyon nem volt, mindegy. Igen.
2: Képzeljétek el, hogy a klímaváltozás, a nemzetközi helyzet, meg a társadalmi bizonytalanság is visszatérő témák voltak.
1: Aha, ez is nagyon érdekes, hogy egy mondjuk azt, hogy környezettudatosabb generáció jön, vagy lehetséges, hogy csak úgy mondják?
4: Reméljük. Egyébként egyre több iskolában van most, egyre több iskolában foglalkoznak ezzel a témával, meg ugye vannak szelektív gyűjtőik is, tehát, hogy ez szerintem tök jó ötlet, hogy a diákokat meg a gyerekeket nem rászoktassák
1: erre. Nem ez érdekel. Jelentkezzen nálam egy tatai iskola, akik megmentettek már egy bálnát. Tegyetek valami tényleg.
2: Jaj, te.
4: Nem, de hát itt kell elkezdeni.
2: Na, mit hoztál nekünk,
4: Anni? Szóval mondtam, hogy köze van a karhoz, méghozzá az órákhoz. Ez neked ilyen kedvező téma lesz. Bár nem tudom, hogy van-e olyan órád, amit beolvasztanál. Igazából csak az aranyakat
2: Nincsenek aranyóráim.
4: Sajnos mi?
1: Hát akkor miből vannak az óráid?
2: Hát miért? Nemes fém. Nem, én az ilyen ezüstet, én nem vagyok aranyóra.
1: Jó, ezüstet is lehet beolvasztani.
4: Aranyos. Hát van fehér arany is, csak mondom. Tehát,
2: hát tudom, de fehér aranyórám sincsen. Tehát nekem én csak ilyen nem nemes fémes vagyok.
1: Jaj, te is ilyen
2: acélszív.
1: Aha. Örökké dobom. A rokkatlan egyre többen lesznek rólam.
2: Az acélszív, az Edda. Tudom. Ez meg acélszív.
1: Jó, de csak azért mondom, mert a feleségem mondta azt, hogy ő neki olyan a szervezete, hogy nem bírja az ilyen bizsút. Tehát, hogy neki csak ilyen nemeset lehet venni, mert
4: de
1: hogy
4: figyelj, de az a mosoly, az arcán érted, hogy ez a...
1: És én elhittem.
2: Petra, én megértelek.
1: Profi, nem?
4: Petra, jól csinálod. Én is csak így vagyok. Tovább.
2: Én is így vagyok vele. Ha esetleg gondolod, adok tippeket órák kapcsán, jó? Nagyon
1: de mit akarsz, hogy ez egy aranyköldök piercinget? Vagy?
2: Nem, csak...
1: Ja, óra.
2: Óra. Hát milyen szép és nagyon drága órát kérjen tőled.
1: Abban meg ott a Casio, hát a gumiszíjast, azt olvasztatod.
2: Nyilván minden nőnek az a vágya, hogy gumiszíjas káziót viseljen.
4: Igen.
2: Persze. De mi van az órákkal?
4: Egyébként én akartam ezt a régit. Tudjátok,
1: a Night Rider
4: a régi
1: óra.
4: Káziót. Az szerintem tök jól néz ki.
1: A számológépeset, szóval... vagy a csóró modell?
4: A csóró modell.
1: Na, van a számológépes, hogy
4: tudom,
1: körömmel
4: de az annyira nem, az annyira nem tetszett. A másik, a csóró modell, az szerintem tök jól néz ki.
1: Jó. Azzal játszott
2: vannak,
1: a moviban.
2: Vannak újabb kiadásai, amúgy is már abból is van aranyos, aranyozott.
1: Gondolom, abban sok az arany.
2: Hát jó, hát aranyozott, igen. Hát aranyszínű, igen.
4: Nekem az ezüst színű tetszik egyébként, de hogy olyat simán venni.
1: Jól haladunk ebben
4: a
1: témában.
4: Jó, mindegy, de az órákról beszélgettünk, és végül is az a téma. Tehát,
2: de hogy na, mi a nap, az, azt nem tudjuk.
4: Az a lényeg, hogy egyre többen beolvasztatják az aranyórájukat, mert hogy úgy többet ér.
1: Micsoda,
4: mint alapállapotban, mert hogy annyira felment az aranynak az ára, hogyha beolvasztják, akkor sokkal többet ér az óra.
1: Többet ér az alapanyagként az órád, mint luxusóraként, vagy aranyóraként?
4: Igen. Azt írják, hogy egyes luxusórák akár 200 grammnál is több aranyat tartalmazhatnak, ami több tízezer dollárnyi nyersanyag értéket jelent.
1: Írnál típust, vagy mondanál típust, vagy írnak ők ott? Mert azért egy Rolexet csak nem olvasztasz be.
4: Igen, Omega, ez a Tag Heuer, így kell mondani? Meg a Breitling.
2: Aha. Igen. Hát igen, ezek azok az órák, amik az vannak drágábbak is amúgy. Tehát ezek, egy Rolex már a luxus órák.
1: Tehát a Rolex értéke még mindig értékesebb Rolexként, mint aranyként.
2: Nem tudom, hogy van az aranynak az ára, bevallom.
1: De akkor az Omega például, abból van olyan, ami 200 gram, és akkor, hogyha azt bezúzod és aranyként eladod, akkor többért adod el, mint hogyha eladod, mint egy Omega órát.
4: Igen. Pontosan.
1: Ez amúgy durva. És ezt nem lehet, hogy ezt így beosztod okosan? Tehát és forralosan, hogy mit, ma letörsz egy kis mutatót, ma lesz egy kis KP-d, aztán jövő héten letöröd róla az egyik elemet, láncot, azt cseréled majd ilyen műfog színű valamivel.
2: Aha, hogy ne. Igen.
4: De egyébként ez is olyan érdekes, hogy te nem azért veszel meg egy órát, hogy, tehát, hogy divatból is, meg nem tudom, meg azt jelképezi, hogy mondjuk, ha luxus órát veszel, hogy neked azért tehetősebb is vagy, akkor miért kell neki még több pénz? Úgy, hogy beolvasztja ezt az aranyat.
1: Befektető.
4: Tehát, hogy ilyen, vagy az órát, hogy beolvasztatja.
2: Igen,
4: tehát,
2: ez számomra ilyen... is fura. Az mondjuk biztos, hogy pusztán órát befektetési céllal venni, hát az óriási lútri, és az esetek 99%-ában nem jön össze. Tehát aki abban gondolkozik laikusként, hogy én veszek órát befektetési céllal, hát öcsém, ahhoz valami nagyon ritka darabot kell venned, mert egyébként a legtöbb az nem fog többet érni, mint amennyit korábban ért. Egyrészt. Másrészt, igen, ez amit mondasz, hogyha valaki vesz azért már egy olyan kaliberű órát, akkor azt nem azért veszi. És egyébként tök igaz, amit mondtál, hogy ugye az óra egy bizonyos szint fölött már nem a pontos időt mutatja, hanem azt, hogy az illetőnek mennyi pénze van.
1: Igen, de a Roland órái azok pontatlanabbak, mint az enyém.
2: Tényleg, mert automata óra, igen.
1: Föl kell rázni, meg
2: de
1: ilyenek,
2: hogy menjen. De nem óra van, ezt tegyük hozzá.
1: De hogy nem? Ez igazi emberek ilyet, férfiak ilyet hordanak. Jó, ez még magam is megszáfolom. Csak azt akartam mondani, hogyha nekem van otthon egy ilyen 2,5 méteres kakukkos 24 karátos valamiben, a madár is arany, és ilyen aranyporszor.
2: Azt kösd a
4: aranyporszor, figyeld, milyen luxi órát talált ki.
2: Azt kösd a kezedre. Szerintem nagyon menő lesz.
1: Ez gyorsan. Jó, de tehát ilyen nyilván van, vagy az elképzelhető, hogy valaki befektetésnek veszi, és tegyük azt, amit a Roland mond, hogy béna volt, megvette, azt gondolt, hogy többet fog érni, aztán baromira nem ér többet ez az óra, és fogja és beolvasztja, és eladja, nem tudom ki a klapkának a jogutódja, de ott valahol a Vámház körút. 6 vagy 9 volt már?
4: 9 volt. Igen, 9.
1: De hogy ezt így el lehet képzelni, mert én például emlékszem valamire, amivel ezt megcsinálhattuk volna. Nem tudom, nektek megvan-e, mi locsolópénznek hívtuk, mert a keresztanyunktól azt kaptuk, mikor locsoltunk. Volt régen az ezüst 200-as. És az forgalomban volt, igen. És lehetett vele fizetni, egy ilyen nagy ezüstérem volt.
4: Igen.
1: És azt például konkrétan azért vezették ki a hétköznapi használatból, mert többet ért a benne lévő anyag, mint amennyi a nevezett értéke volt.
4: Na, akkor azt is be lehet olvasztatni?
1: Hát az pontosan, és azt azért szüntették meg, mert elkezdtek eltünedezni, mert gyakorlatilag megszerezték 200-ért, beolvasztották, azt volt ezüstjük.
2: Igen, na azt megértem, hogy beolvasztják, de azért ezeket az órákat,
4: az órát
2: itt ugye
4: azért,
2: márkákat
4: igen.
2: is mondogattunk, azért mindegyik olyan kaliberű óra, amit azért szerintem, ha valaki szereti tényleg a karórákat, akkor nem fog beolvasztani.
4: Mm-hmm. Igen, szerintem is.
1: Na jó, de hogyha valaki meg talál egy ilyet, mondjuk
4: hát úgy
1: egy fesztiválon.
2: Igen, a földön, eredeti, ráadásul.
1: Hát egyébként ez nagy dilemma, már hogy olyan értelemben nagy
4: talál,
1: dilemma, hogy...
4: tudod, valamelyik házban talál.
2: Leesett a kamionról.
1: Valakinek a karján találtam.
2: Értem.
1: Nem, hogy a ez amúgy tényleg nagy dilemma, hogy például találsz egy karikagyűrűt, és akkor megpróbálod az eredeti tulajdonosát felkeresni, mert gondolod, hogy értékes neki, meg fontos, de tegyük azt, nem találod meg. Akkor beolvaszthatod?
2: Hát vagy beadod zaciba.
4: Ja, ez a két verzió.

0: neked, szóval...
1: Tényleg azért nagyon szép órák vannak.
2: Nagy Zolit a hűbéres úr, de hogyha az időt kérdezitek, akkor a kispolgárhoz gyertek, mert ezt én tudom pontosan.
3: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: Buli, víz, zene. A Forrás Rádió a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzene Virágfesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vizzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan! Azám, hello, szevasztok, mosolygós reggelt! Itt vagyunk a hét kellős közepén, velünk párhuzamosan egy óriási rangadó zajlik, Ausztria, Jordánia, tegye fel a kezét, aki ezt nézi.
2: Aha, a portást láttam, hogy nézte. Szerintem, aki ilyenkor dolgozik. Meg tegnap voltam ugye megint sportkórházban, és ott ez ment a kivetidőn.
1: Te kaptál bérletet? Vagy mi, hogy így visszaérsz? Vagy tetszik valamelyik nővérke?
2: Tök jó a hangulat. Tök jó a hangulat. Tegnap le kellett smárolnom egy ilyen falat, aminél ugye lefotóznak, ilyen tüdő. Tegnap tüdőt kellett fotózni.
1: Ah, szép
2: fotózták a tüdőmet. Aha, nagyon szép. Azon rögtem, hogy tudod, ilyenkor van egy ilyen szuszpenzor, vagy nem tudom mi, amilyen acélból van, és magadra kell raknod, hogy a röntgen ne ártson ott, ahol nem kéne, hogy ártson. És a csaj elfelejtette. És akkor az utolsó pillanatban közölt, hogy azt még úgy rakjam föl. Úgyhogy majdnem bebiztosította a családi életünket a következő kevésre, ami még van.
1: De várjál, tehát akkor azt mondod, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy nem feltétlenül szeretne több gyereket, akkor irány a sportkórház, kérjön egy jó kis tüdőfotózást, aztán ne vegye föl.
2: Csodák történnek a tüdőfotózáson. Amúgy meg iszonyat profik. Tehát tényleg úgy éreztem magam, amit tegnap mondtál, mint egy ilyen jól működő bankban. Tehát, hogy ott vannak a sorszámok, hívnak, menjél ide, menjél oda, köszönjük, kész vagy, szia.
1: Ennyi.
2: És kellett... Hihetetlen, hogy ilyet lehet.
1: Nem tudom, hogy fizetned kellett, tehát olcsóbb voltam, mint egy bank. Na, azért mondom, hogy...
2: Nem, mindjárt van.
1: Tök jó. Hát ez, na, szóval ez így klassz.
2: Ajánlom mindenkinek, menjetek a kórházba, tök jó.
1: Fotóztatni tökket. Ausztria, Jordánia 1-0, mondom mindenkinek, aki hihetetlen izgalomban ülne egyébként.
2: Na várjál, ha már itt vagy, mondjuk már végig, hogy a fogadásaim bejöttek-e. Tehát, hogy működik-e az a taktika, hogy a számomra szimpatikusabb országok nyernek. Ausztriánál Ausztriára szavaztam, tehát ez működik.
1: Mondjuk úgy, hogy most bejött a papírforma végig.
2: Tehát... Milyen papírforma? Hát én nézzük, gusztusra megyek.
1: Hát jó, te gusztusra mentél, de gusztusra is annyira egyértelműek voltak. Franciaország, Szenegál 3-1 lett a vége.
2: Igen. Franciát mondtam a baget
1: egyébként
2: miatt.
1: 60. percig nagyon szoros volt, aztán utána kicsit kinyílt az olló, Bappé 2-t rúgott, aztán Irak-Norvégia 1-4.
2: Norvégia, igen.
1: Holland 2-t rúgott, és Argentina-Algéria 3-0, Messi mester 3-as.
2: Nem azt mondtad, hogy Norvégia, akkor mit csinált a Hollandia?
1: Mondom, Norvégia.
2: Norvégia, de azt mondod, Holland 2 gólt rúgott.
1: Holland, ő egy csatár a norvégoknak. Ja. Na látod, ez a már a szakmai része.
2: És szerencsétlen úgy hívják, hogy Holland, pont ott a Holland,
1: igen.
2: Nyahó.
1: Igen, ha úgy van a jó neve, Holland.
2: Ja, akkor meg úgy mond.
1: Igen.
2: És az utolsó mi volt, ez is bejött?
1: És mondom, Argentina-Algéria 3-0, és Messi mester 3-as szerzett. Ez volt a 200. válogatottsága. Megszerezte az első VB tripláját, és beérte a Klózét, aki eddig a legeredményesebb játékos volt a VB-ken.
2: Azt mondod, közel volt a Klózéhoz.
1: Close to Klóze. Igen.
2: Jó, szép. Figyelj, eddig 100%-os vagyok, mondd a maiakat.
1: Na, nézzük akkor, jó, hogy már jár.
2: Hát erre büszke vagyok, hát haladok, pedig tényleg csak gusztusra megyek.
1: Hát figyelj, ez nem volt, hogy 1,2-es otca lehetett kb. Végig tippelni az egész napot.
2: Jó, na.
1: Portugália-Kongó.
2: Hát a portugálokra fogadtam, tehát akkor nyilván a Portugália nyer.
1: Oké.
2: Okay. Nem vagyok hülye.
1: Anglia-Horvátország.
2: Az a baj, hogy Horvátországban jó volt nyaralni, Angliában megesik, de Angliában lakik a feleségem tesója, így van a sorrend. Anglia.
1: Jó.
2: Ez a jobb asszociáció.
1: Papírforma ezt ígéri, de az egy jó meccs lehet az angol-horvát. Gána-Panama, tessék.
2: Na végre egy jó.
1: Végre egy igazán, neked való lesz még egy.
2: Panama, ott csatorna van. Szerintem az nyer.
1: Jó, én Gánára tippelek itt ezzel szemben. Szerintem Gána jobb csapat. És akkor végén egy fantasztikus rangadó. Üzbegisztán-Kolumbia.
2: Jaj, de jó, hát a Kolumbiában van az izé, nem? Ott van a kedvencem, a nachos. Vagy hogy hívják?
1: Az a nachos, Escobarra gondolsz.
2: Escobarra, igen. Az. Akkor nyilván Kolumbia.
1: Azt mondod, elhúzzák a csíkot?
2: Szegények most úgyis rosszul állnak, mert úgy tudom, hogy leálltak azzal, hogy a diktátoroknak a képeit így lehet árulni ajándékboltokban, meg ilyesmi, és nem nagyon van bevételi forrásuk, úgyhogy lehet, hogy a fociból lehetne, most lehetnének foci mezek ott.
1: Mondjuk legális bevételi források nincsenek.
2: Amúgy vannak fehér csíkok a mezen? De most komolyan?
1: A pályaszínén van!
2: Nem. Hát, de próbálják. próbálják. Hát ott egészen más taktikákkal mennek. Jó, ez az én tippem, ott a Gána Panamánál egy picit szerintem meg fogok inogni, de végre mondok valamit, ami nem papírforma. Nekem a csatorna ver.
1: Csatorna az mindent ver?
2: Csatorna mindent ver.
1: Jó, én azt mondom, hogy Kolumbia, Gána, Anglia, Portugália, de mondom, ott az angol-horvát meccs az azért jó lesz, a horvátok azért erősek ám, ők jók, de a papírforma azért Anglia sikerét ígéri.
2: Angol WC, horvát Charlie, nem, az angol nyer.
1: Én a Charlie-t bírom.
2: Én is bírom, de akkor is most választhatsz, hogy legyen WC-d, vagy legyen Charlie-d, melyiket kéred?
1: Jó, hát mondjuk ez is igaz. Charlie-t meg tudod hallgatni, csak úgy. Egyébként az van, hogy aztán már holnap esti meccseket is nézem, hát az se fog nagyon felizgatni. Tehát azért ma még az Anglia, Horvátország az oké, de majd holnap este egy ilyen Csehország, Dél-Afrika, Svájc, Bosznia-Hercegovina, Kanada, Katar, Mexikó, Dél-Korea. Hát gyerekek, nem tudom. Még talán ezt nézném meg leginkább, a Mexikó, Dél-Korea, hajnali 3-kor.
2: Azt képest, hogy milyen fickos vagy, ennyire nem izgat fel semmit a fociból.
1: Az az igazság, pont tegnap a szomszédom kérdezte, kint voltunk a kertbe, ő is, én is, hogy beszélgettünk.
2: Ja, ez olyan, mint az katónéni, tehát most már itt tartasz az életben, hogy kimész a műfűre, és áthajolsz a szomszédhoz, és megbeszélitek az élet nagy dolgait?
1: Ezt szoktunk néha beszélgetni.
2: Igen. Aha, és de tényleg úgy ilyenkor boxernaciban, és ilyen trikóban, ilyen húsfoltos trikóban odaállsz a kis kerítéshez, és rátámaszkodsz?
1: Én nem megyek így ki sehova, tehát én nem szó húsfoltos, hát nem, rendes póló volt rajtam, rövidnadrág. És akkor így beszélgettünk.
2: De arra jártál, vagy...
1: A saját kertemben jártam,
2: igen. De mit csináltál a kertben, műfűön?
1: Mint focisztam a Dáviddal.
2: Ja, tehát pont kim, oké, összebeszéltetek, látom a szitút, igen, és mi történt?
1: Hát aztán pont kérdezte a szomszédom, a Gábor, hogy egyébként mit szólok eddig így a VB-hez, hogy tetszik. Hát mondom, figyelj, nem tudom, valahogy engem még nem kapott el így a gépszi, annyira nem hoznak lázba ezek a meccsek. Úgyhogy, meg hát mondom, nincs is túl magasan a léc, hogy így, mert mondta, hogy hát milyen jó volt a, nem tudom melyik meccset, mondta itt előttel lévő, nem, várja, mi volt az előző este? Ja, hogy a Belgium-Egyiptom meccs, hogy egész jó volt. Hát mondom, igen, de nincs magasan a léc, szóval, hogy azt azért úgy most könnyű még megugrani. Úgyhogy, ja, hát figyelj, tegnap nem volt rossz a Francia-Szenegál, ugye 60. perc után, addig viszont, vagyis első fél idő bődületesen unalmas volt. Másodikban már elkezdtek focizni.
2: Na figyelj, én viszont elvégeztem a házi feladatomat. Kuraszóból felkészültem. Kérlek szépen a kedvenc kuraszói játékosaim, Leandro Bakuna, ő a csapatkapitány egyébként, és az egyik legnagyobb sztárja a csapatnak.
1: Ő ezt AI-jal irattad ki.
2: Nyilván. Eredetileg holland utánpótlás válogatott volt, aztán ment a kuraszóba. Aztán nagyon bírom még...
1: Ki? Bakuna? Vagy kit mondasz?
2: Bakuna, Matata, aha. Leandro Bakuna.
1: A posztját el tudod mondani?
2: Posztját? Posztolt valamit? Várjál. Mit írt ki?
1: Hol játszik? Melyik posztot?
2: Várjál, focista. De ne ilyeneket kérdez, ilyeneket kérdez, hogy volt-e például az Aston Villában, mert tudom, volt. Cardiff Cityben volt-e. Az egyik legnagyobb sztár, csapatkapitány, akkor csatár.
1: Nem, középső középpályás.
2: Basszus. Jó, de te ezt tudtad, vagy most te is ki AI-oztad?
1: Ja, nem, ezt kifejezetten, hogy kivételesen tudtam.
2: Jó, akkor itt van Eloy...
1: Nem, csak láttam a meccset.
2: Ja, itt van... Ja, te nézed. Itt van Eloy Room, a másik nagy kedvencem.
1: Uh-huh. Hát igen. A szoba kiadó.
2: Ha egy kicsit előbb olvassok, akkor tudom, hogy ő a kapus, és nem tippelek annyit mellé, de... Na, ő egyébként Bakunával együtt válogatottsági rekordot is tart, ezért szeretem nagyon. És itt van Juninho Bakuna. De mi ez Bakuna, ez a Kovácsot? Vagy ez a Bakuna?
1: Helyi Szabó,
2: nem tudom. Ja nem, Leandro öccse. Hát egy testvérpár, ez egy történet, ez egy hollywoodi sztori.
1: Ó, az, odaígérkezik, igen. Ő is középpályás, mondom neked.
2: Én mondom, hogy egyébként most egy testvérpár a középpályán. Hát ez mekkora történet?
1: Hát ez hatalmas, 4-3-1-2-be álltak föl. És az egyik...
2: Miért nem 11-en
1: egyik...
2: vannak?
1: Ezt add már össze, meg egy 4, a kapus.
2: 4-3-1-2. Ja, úgy könnyű. Hozzátsz még egy...
1: Nem szokták mondani.
2: Így nekem is kijött mindig a matek eredmény, hogy meg hozzátsz még egyet.
1: De 10 mezőnyjátékos szokták, tudod, ez ilyen taktikai felállás. Mire a foci VB végére jutunk, mondom a drága hallgatóknak, lehet, hogy az Áldi már egy kicsit képbe lesz a futballt, illetve. De a 4 az a védő. Előttük volt 3 középpályás, abban voltak a Bakuna tesók. Az egy hátul ott, tehát a kapuban volt a room, a szoba.
2: És Bakuna mama hol volt ez alatt?
1: Bakuna mama volt ez alatt. De bocsánat, mert nem élt, tehát hogy nem akarok ezzel viccelődni. Előttük volt egy ilyen irányító jellegű középes, talán Csong, de erre nem emlékszem. Azt majd nézd meg, hogy te készültél fő kuraszóval.
2: Persze, nagyon jó vagyok. Hát a Csongot is tudom, persze, azok szoktak együtt járnak moziba.
1: A Csongornak a kisagy.
2: Csongok meg a Bakunák.
1: és előttük volt két csatár, tehát ilyen 4-3-1-2 vált fel Kuresszó.
2: Jó, egyébként...
1: Csak tudom, hogy végigvédekeztek.
2: Sok szakértő jelenleg a Juninho Bakunát tartja, vagy Juninho, hogy mondják ezt, Juninho?
1: Juninho szerintem.
2: Juninho?
1: Juninho. Hát Juninho. Ha Portugálból indulunk ki, a braziloknál volt egy nagyon híres focista, Juninho. Nagyon jó focista volt egyébként. Juninho Pernambucano, ez volt a teljes neve. Remekül lőtt szabadrugásokat.
2: Na, így, és őt tartják a legtehetségesebbnek szakértők. Egyébként, ami viszont tényleg érdekelt, Kuresszó lakossága 156 ezer fő. Mint egy magyar város. Nagyon vicces.
1: Nagyon. Itt két tatabánya gyakorlatilag.
2: Igen. És tipp, hogy mennyit adnak a győzelmére?
1: Fú, nagyon sokat.
2: Hányszoros?
1: Nem tudom. Nem tudok addig elszámolni.
2: Jó, csak hogy mennyi pénzt kell fölrakni rá.
1: Nagyon sok az ott rá.
2: Ez egy keveset fölrakunk, akkor jó. Hát tulajdonképpen az angol fogadóirodákat megvizsgálva 2500 az egyhez. Tehát, hogyha fölraksz rá 1 forintot, akkor 2500 forintot kapsz.
1: Ja, nagyon durva tényleg, de hát nyilván esélyük nincsen eljutni a VB címig, tehát kb. Azt kellene hozzá, hogy mindenki diszkvalifikálja.
2: Azt érzem, hogy ahhoz, hogy 25 millió forintod legyen, egy 10-esbe, 10 000-be kell játszani. Az azért, azt mondjuk, hogy bele lehet dobni, nem?
1: Ja, hát az bele lehetne persze, csak hát soha nem jönne vissza.
2: Mi nem bízol a Bakuna tesókban?
1: Ügyesek biztos a Bakuna tesók, de azért na.
2: A Leandro meg a Zsuni.
1: A Rúm meg a kapuban, aki beszedett egy hetest, bár nem rajta múlt, teszem hozzá.
2: Bocsánat, engem nem érdekel, hogy ki mit szedett be, most ne gyere itt a doping dolgokkal.
1: Nem, szóval szegény kapus azért nagyon ki volt szolgáltatva itt a németek elleni meccsen.
2: De majd hétvégem.
1: Majd a következő meccsükön, hogy nem tudom, mi lesz, még tegnap megnéztük, de már elfelejtettem.
2: Ott nagyon ott lesznek, azt én érzem.
1: Ja, na jó, nézzük, közben jönnek itt az üzenetek, várjál, pedig jöttek üzenetek, esküszöm.
2: De kitöröltük. De... Köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltatok.
1: Nem, csak annyi üzenetünk van itt a játékok miatt, miért nem látom én, pedig reggel itt már villogott.
2: Gyulájét meg Zsoltét látom, akkor...
1: Akkor mondtam, mert én meg itt nem látom abszolút.
2: Jó, Zsolt, Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányáig erős forgalom mellett jól autózható Ádig. Ádi, eddig ülnek a tegnapi tippjeid a meccsekre. Igen, köszönöm szépen, eddig.
1: De csak azért nem bejött a papírforma.
2: Milyen papírforma? Semmi papírforma nem volt itt.
1: Ja, a gusztusom. Papírt se ismeri.
2: Gusztusom működött. Aztán itt van Gyula, halló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon erős forgalom, telített sávok, kavics, szállító, kamionok mindenhol. Jön a meleg, szóval óvatosan balesetmentesed. Igen, ilyenkor egy kicsit meg szokott gajdulni a sofőrök hozzáállása, amit annyira nem is értek, mert ugye az autó 90%-ában már klíma van, de ilyenkor valahogy jobban kell figyelni.
1: Igen, na jó van, én mára kicsekkoltam szerintem a Viberből, valami technikai probléma van, én nem látom az üzeneteket.
2: Én látom.
1: Az új üzeneteket.
2: De megjavítom neked is.
1: Innentől akkor kezdve ezt Ádi nézi, na én meg akkor mondom, jó a mai játékkérdés, mert ez folytatódik.
2: Jött 6 üzenet, Ádi nagyon király vagy, Roland szedd össze magad, Ádinak fizetésemelést, Ádi nagyon jó a show. Köszönöm mindenkinek.
1: Igen, akkor Rédl anyukának, Rédl apukának ezután üzenném, vagy...
2: És Petrának a fizetés. Köszönjük szépen.
1: Hogy köszönöm, de értem a céldet. Na, szóval az van, hogy ugye ma is lehet páros belépőt nyerni, Vízzene Virág Fesztivál. Yes. Egy a nyertes által választott napra, és a mai kérdésünk is olyan, hogy szerintem mindenki így pak, kisújból kirázza. Melyik műsorban volt mentor Báj Alex? Ugye Báj Alex is ott lesz a Vízzene Virág Fesztiválon, nyilván azért kapcsolódik hozzá a kérdés. A. Megasztár.
2: B. Szombatesti Láz.
1: A vagy C. X-faktor.
2: D. Birodalom.
1: Mi van?
2: Mondod, te behozom a kovisat.
1: Ott volt mentor?
2: Mit lehet? Ki tudja, biztos volt valami szakmai konzulens.
1: Hát ez a kovi volt.
2: Ja, hát akkor... De most elmondhatod, hogy nem jó a D.
1: Na, szóval, Megasztár, Szombatesti Láz vagy X-faktor, jó? A, B, C. Tessék ezt nekünk megírni a saját nevetekkel együtt, SMS-ben, avagy Viberen 0620-978-978-5. Ide várjuk a helyes megfejtéseket, és nyilván a műsor utolsó órájában fogunk sorsolni.
2: Nagyon jó témáink lesznek ma. Az egyik, hogy tovább dagad a pisi kártya botrány. Ugye lehetett olvasni a héten, hogy a Mastergood-nál kirepent egy olyan hír a cégből, hogy 10 darab pisi kártya jut 200 dolgozóra, és csak akkor mehetnek el a gépsorok mellől, hogyha pisi kártyát húznak.
1: Aztán ezt egyébként tagadták utána, ugye? Tehát kijött egy
2: cápolat.
1: Igen,
2: mert 11 van.
1: Mert egy foci csapat.
2: Igen, nem, és abban kijött... 3 kaki.
1: De hülye vagy. Na, szóval, hogy utána kijött ennek ugye a cáfolata is, úgyhogy hát nem nagyon tudjuk, hogy most itt konkrétan mi a helyzet, de nem is ezt a konkrét szitut fogjuk körbejárni, hanem egy picit ebből fogunk kiindulni, és akkor az a kérdés kerül itt majd terítékre, hogy vajon tényleg azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozunk, hogy éljünk, ugye itt ez már
2: tegnap példa... be is igen, gondoltam.
1: Így van, úgyhogy a tegnapi szálat szűjjük majd így tovább. Tegnap ugye itt azzal kapcsolatban jött ez elő, hogy a fiatalok egy picit másképp állnak az életnek a dolgaihoz, leginkább talán ezekhez a kérdésekhez, illetve hát ugye mindjárt elkezdődik a nyári szünet, a tanévnek az utolsó hetét írjuk, most már ilyen kis lighti tanítás van, legalábbis az én gyerekeim ezt tapasztalják, aztán írjátok, hogyha máshol még kőkeményen így döngetik az oktatást, és még dolgozatok vannak, meg felelések, de nem nagyon hinném. A lényeg, hogy mindjárt indul a nyári szünet, hogy megkérdeztük az AI-t, hogy vajon milyen unalom űző ötleteket dobhatunk be a gyerekek számára így a vakáció idejére.
2: Igen, ez nagyon izgalmas lesz, mert vezetett kutatás volt. A Nőklapja Café azt mondta, hogy ezeket a kérdéseket tegyük föl, majd megnézzük, hogy Roland, vagy az én gyermekemet, illetve Andi leendő gyermekét lekötnék-e azok az ötletek, amiket az AI mond.
1: Igen, hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz kreatív a mesterséges intelligencia ilyen téren. Úgyhogy ezekkel készülünk. Ja, meg hát ugye szerda van, ami azt jelenti, hogy mit dob a gép, rovatunk jön, mit dob a zenegép, úgyhogy valamiről majd dalt is fogunk iratni az AI-jal, a mesterséges intelligencia az így masszívan előkerül majd.
2: Igen, szerdánként szokott, úgyhogy küldjetek ötletet, hogyha szeretnétek valamiről egy jó kis dalt.
1: Várj, akkor... nekem van ötletem.
2: Akkor ne küldjetek.
1: Ne küldjetek, mert én kitaláltam.
2: Mit kitaláltál ki?
1: A foci VB van, hát írassunk már a foci VB-ről. A foci VB-nek a non-official himnuszát próbáljuk már megiratni.
2: Ja, csináljunk egy himnuszt a VB-nek?
1: Igen, de várjál, de valami magyar, tehát legyen egy jó kis mulatós stílus, én azt mondom, hogy magyaros mégiscsak. Hát, ha már nem vagyunk ott, akkor legalább mi írjuk neki a himnuszt, meg nem tudom, a műfajt még írjatok, hogy még milyen műfajban lehetne.
2: Jó, tetszik a dolog, legyen kuraszói induló.
1: Kuraszói induló, csak a te kedvedet. Jó van, úgyhogy szerintem akkor ezt fogjuk megiratni az AI-jal. Még egyszer gyorsan a játék kérdés. Melyik műsorban volt mentor By Alex, A. Megasztár,
2: B. Szombatesti Láz,
1: avagy C. X-Faktor? Válaszoljátok ezt meg nekünk, akár SMS-ben, akár Viberen keresztül. Egy páros vízzene virág fesztivál napi egyért cserébe. SMS és Viber számunk, ahová a válaszokat várjuk, 0620 978 978.
0: Buenos Morgen! Az egyetlen műsor, amitől még az ébresztő óra

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Karbantartás miatt változnak a betegutak a Tatabányai Kórházban. Az agrárminiszter vízmajor helyzetet hirdetett ki a tavaszi fagykárra. Olaszországban anyagi juttatást kap, aki elősegíti a migránsok hazatérését. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. A Tatabányai Szent Borbála kórházban ütemezett karbantartási munkálatok miatt a sürgősségi betegellátó osztálya mai napon 12 órától átmenetileg a H épület földszintjén, a korábbi laboratórium helyén működik. Az SBO megközelítéséhez ettől az időponttól kérik, hogy a H épület főbejáratát használják. Balra fordulva a büfé mellett elhaladva található az osztály ideiglenes bejárata. A tájékozódást betegirányító kollégák, valamint információs és irányjelző táblák segítik majd. Az SBO ideiglenes átköltözése miatt a kijelölt mentő útvonal a H épület földszinti folyosóján halad keresztül, ezért ezen a területen ma reggel 7 órától várakozni tilos. Az itt található traumatológiai, ortopédiai, gastroenterológiai, endoszkópos és urológiai szakrendelések továbbra is a megszokott rendszerint működnek. További részletes információt ezzel kapcsolatban a kórház honlapján és közösségi média felületén találnak. Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Wiesmajor helyzetet hirdetett ki kedden a tavaszi fagykárra. A 2026. március 1-e és május 14-e közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével. Bóna Szabolcsnak a minisztérium honlapján olvasható közleményében a felsorolt kivételek: Baranya vármegyében a Bói és a Szent Lőrinci járás, Györmoson-Sopron vármegyében a Moson-Magyaróvári és a Soproni járás, Nógrád vármegyében a Bátony-Terenyei járás, Vas vármegyében a Körmendi, a Kőszegi, a Szent Gotthárdi, a Szombathelyi és a Vasvári járás, Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, míg Zala vármegyében a Zala-Szentgróti járás. A közlemény a kárigényeknél kiváltja a Wiesmajor bekövetkeztét tanúsító igazolást. Az olasz parlament kedden megszavazta a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt, amely fejenként több mint 600 eurót biztosít a migránst távozásra bíró jogi vagy más képviselőnek. Az intézkedés a 2026-28 közötti időszakban anyagi támogatást biztosít azok számára, akik az Európai Unión kívüli külföldi állampolgároknak segítséget nyújtanak az úgynevezett önkéntes hazatérési programhoz való csatlakozásban. Gyakorlatban ez a származási országba való visszatérési kérelem benyújtását jelenti, és az azzal kapcsolatos adminisztratív eljárásban való segítségnyújtás. Az anyagi juttatást az állam a hazatérési eljárás lezárulásakor fizeti ki. A belügyminisztérium 60 napon belül szabályozza a segítségnyújtás módozatait. És végül sport. A Szenegál elleni világbajnoki csoportmérkőzésen Kylian Mbappé duplázott, ezzel Gerd Müllerrel holt versenyben már harmadik az örök rangsorban. A francia támadó két gólra van a VB-k történetének legeredményesebb játékosától, a rangsort 16 góllal vezető német Miroslav Klózétól. Az aktív játékosok közül a 8-szoros aranylabdás argentin Lionel Messi 13 találatnál tart. Ebben a rangsorban Kocsis Sándor az aranycsapat csatára, az 1954-es VB gól királya az előkelő 8. helyet foglalja el.
0: Időjárás.
1: Ma a napot többször takarhatják fátyol és gomoly felhők, de csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak. 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Disco.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám. És Roland és Rédl Ádám. Buenos morgen!
1: 7 óra után járunk 5 perccel.
2: Hello!
1: Vidám reggelt mindenkinek, meg jó étvágyat az éppen reggelizni készülőknek. Hát annyi, hogy óvatosan, jó? Te fűszeressel óvatosan, egy kis só mehet, bors meg már úgy sincs.
2: Jaj, de szép! Ez spontán? Egyébként nem tudok erre egy jó riposztot.
1: Na, az van. Gyerekek, olyan hírbe futottam bele itt a foci VB-vel kapcsolatban. Hát sok mindenre fel voltak készülve ott Amerikában, Mexikóban, meg Kanadában, de a skót szurkolókra nem nagyon.
2: Na, mert mit csináltak? Nem volt elég viszki?
1: Képzeld el, leginkább Bostonban, mert ott vannak most a skótok. Ők ott játsszák a meccseket. Nem voltak felkészülve a skót drukkerekre. Minden kocsmában és boltban újra kellett rendelni mindent, ami alkoholos.
2: Komolyan?
1: Képzeld el, elfogyott az alkohol Bostonban a skót drukkerek miatt. Ráadásul a skótok mindenkit kifütyülnek, aki vizet iszik valami ilyen helyen, ahol
2: arcok. Jaj, de nagy arcok. Mondjuk az is érdekes, aki beül egy kocsmába és vizet kér. Tehát oké, kérje málna szörpöt a gyerek, mondjuk, hogyha 10 évnél a fiatalabb fölötte sört vagy Guinness-t, de hogy kifütyülnek mindenkit. Tehát milyen cukik?
1: Az, jaj, nagyon jó fejek.
2: Hát ez vicc. Jó, és újra kellett rendelni, tehát nem készültek fel egy világbajnokságon. Lehet, hogy a katari statisztikákat nézték, és az alapján rendelték be a dolgokat, nem?
1: Hát szerintem egyszerűen csak az van, hogy a skótok azok messze felülmúlják az átlagot. Tehát, hogy fel voltak készülve arra, hogy azért vagy jönnek, indogálnak, de amit ezek a skótok művelnek.
2: Hatalmas. Fel voltunk készülve a térre, de ugye a klasszikus.
1: Na hát ez még durrább, igen.
2: Amúgy a magyar BL döntőnél voltak ilyen sztorik, hogy random, na, messzebbről indulok, mindegy, ugye nyilván minden kocsma berendelte az italokat, hogy akkor most BL döntő, és akkor biztosan sokkal többen lesznek, meg izé nem lesz elég piánk, meg stb. És volt olyan, aki biztonsági őröket is rendelt, hogy ezek a franciák meg az angolok majd szétzúznak mindent, és állítólag volt egy utcaszakasz, ahol a kocsmákat meg mindent lezártak, úgyhogy csak a lakosokat engedték be, mert hogy nem arra ment a főútvonal, tehát hiába rendelték be a sok piát, nem lehettek vendégek, csak akik ott laktak a Teréz utca 42-ben. Az milyen?
1: Azt hiszem, hogy vagy rájuk rohad, vagy a következő nagyjából 5 évre megvan.
2: Igen, szóval a skótoknak, ha kell valami, akkor innen tudnak rendelni.
1: Igen, úgyhogy a bostoni klub tulajdonosoknak üzennénk,
2: de cukik.
1: Pesten van tartalék. Na, nálunk meg mik vannak? Hát például Vízzene Virág Fesztivál napi jegyek, páros napi jegyek. Ezeket lehet megnyerni. Minden nap egy kérdésre kell válaszolni. Szerintünk közel sem bonyolult. Melyik műsorban volt mentor Báj Alex? Így szól a mai kérdésünk. Sokan nyilván fejből is tudják, de azért még adunk válasz lehetőségeket is. A. Megasztár.
2: B. Szombatesti Láz.
1: Avagy C. X-faktor. 0620 978 978 5-ös, ide küldhetitek el a helyes választ, vagy annak betűjelét, plusz a saját neveteket SMS-ben, illetve Viberen keresztül. Nézem, mi a helyzet az utakon. Nos, az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon a 25-ös és a 18-as kilométer között az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. Természetesen a külső sávban, hol máshol, de ez azt gondolom, hogy már teljes mértékben megszokott, illetve a 13-as főúton az M1-es csomópontja és Kisigmánt között kátyúznak, a 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Balesetről szóló bejelentést viszont szerencsére nem kaptunk.
2: No, és akkor szépen lassan megsülünk, fokozatosan melegszünk, mint a béka a vízben. Eső ma már nem lesz, most 19 fok van, 27 a csúcs, és péntekre elérjük a 31-32-t, ami azt jelenti, hogy akkor most fogjuk átlépni majd ezen a héten ezt a 30-as határt.
1: Az még hagyján, de szombaton már ilyen 34-35-ök lesz. Legalábbis az előrejelzés szerint. Csak 33?
2: De jó ez, és hogyha ez így folytatódik, akkor hétfőre már 45, kedre 56, aztán ég veletek.
1: Így van, igen, tudjátok, sem megyünk az utcára. Nem, hát itt van, megjön a klasszik jár, de azért figyelj, mennyire összecseng azzal, hogy gyerekeknek vége a tanévnek, tudod, pénteken, szombaton már jön a 34-35 fok, tessék menni strandra.
2: Szépen ki van találva. Én ezen lepődtem meg, vagy akadtam ki nagyon, ezen volt egy kifakadásunk, hogy a legutóbbi 30 fokban, az már június volt. Ugye június van, igen, az már bőve június volt. Elmentünk keresni Budapesten ilyen vizes játszóteret. És képzeld el, hogy ki volt írva, hogy még nem, majd csak jövő hétvégén nyit. és nem értettük, hogy miért. Mert az, még azon is kiakadtunk, amikor május 30-án vagy 31-én mentünk, és azt mondták, hogy majd június 1-e, de ott meg az, hogy majd jövő hét, és be vannak zárva, el vannak zárva ezek a területek, hogy mi a szözt várnak. És akkor kérdeztük a gondnokot, és mondta, hogy még az UV-sugarak, meg üzé, na mert majd jövő héten nem lesznek UV-sugarak, mi?
1: Hát nem, hát az van, tudod, hogy ebben a nagybelegben, hát nincs kedvük kimenni, kinyitni.
2: De tényleg ennyi?
1: Nem tudom.
2: De ez borzasztó, és láttam strandot is, ami még most nyit.
1: Az mondjuk erős, igen. De most már nagyon ki kell nyitni. Hát most hétvégén szerintem akkora forgalom lesz,
2: igen,
1: a strandokon.
2: Igen, megindul?
1: Hát most 35 fok, bár te hova mész 35 fokba? Vagy maradsz otthon a román klímázott lakásban, ugye? Vagy esetleg, ha van valami rendezvény, akkor oda kimész, ugye? Vagy strand. Tehát körülbelül ezek játszanak.
2: És a műfű hogy reagál erre be? Pálik?
1: Nem pálik be az.
2: Mert alá kell fújni. Nem?
1: Kimegyek és én fújom. Mászok még...
2: Nem olvad meg? Hány fokon olvad a műfű?
1: Hát nagyon sok. Megyek, mászok még 4 kezláb, tudod, és így fújom, hogy így, hogy hűtsem.
2: De én valahogy így képzellek. Igen, amikor a szomszéd átszól, hogy milyen a VB, szomszéd úr, Rási csodálkozik.
1: És meg visszaszól, hogy figyelj, mindjárt válaszolok, jó? Csak körbe
2: fújom a füvet.
1: Körbe fújom a füvet. Na, jó van. Hozzuk a csillagok üzeneteit.
2: Nem
1: hozzuk a csillagok üzeneteit.
2: De bocsánat, csak nagyon sietsz, 17-e van.
1: Jaj, tényleg, hát az időgépbe be kéne ülni, jó van.
2: Ha már dolgoztam rajta, köszöntsük meg fel az Adolfokat.
1: Jaj, igazad van. Én kérek elnézést, tényleg. Mindig elfelejtem ezt valamiért. Így 7 óra magasságában, hogy elmegy az agyam, vagy nem tudom. Meg a Laurákat, úgyhogy nekik lehet akkor boldog
2: névnapot
1: kívánni. Nikander, Marcián.
2: Terézia, hívnak úgy még ma valakit? Mert az tök cuki, csak ez tipikusan nem baba név. Tehát, a kis Teri. Hát, de terizhetik. Aha.
1: Teri, igen.
2: Nekem
1: igen.
2: Ez ilyen idős név.
1: Igen, nekem is. Nagybátyám felesége.
2: Tényleg?
1: Igen. Ő
2: és ilyen felnőtt, tehát érettebb gondolkodásban, mint az életkora?
1: Mondom, a nagybátyám felesége.
2: Azért mondom, hogy koravén?
1: Tehát, hogy... Mit koravén? Hát ez tehát, ő hogy... már nem baba. Hát.
2: Rakel befőtet?
1: Azt nem hiszem.
2: Nem hiszem.
1: Rakel befőtte. Ez valami ilyen mérce, hogy aki Rakel befőtte, az a felnőtt, vagy mi?
2: Hát nem csak, hogy a korához képest idősebb a gondolkodása. Vannak az ilyen örök gyerekek, mint mi, meg a Terézek, akik
1: raknak el befőttet.
2: Akiknek már megvan a bingo sors egy hátul a Spice-ban, csak még nem vették elő.
1: Persze, nem férnek oda sok befőttől. Hogy de, jó van, megszületett első Eduard, angol király. Volt nyakigláb.
2: Fakolován,
1: azaz. Bizony, 1239-ben.
2: Fontos születésnapot ünneplünk, 1903-ban született meg... Ruth Wakefield, aki az az amerikai szakácsnő, aki feltalálta a csoki darabkás kekszet, azaz a chocolate chip cookie-t, az egyik legnagyobb találmány, még szerintem ez bárki feltalálta volna, hogyha ő nem.
1: Ja, az is lehet. Dolmány Attila, magyar színész, szinkron színész, leginkább utóbbi szerepkörében ismert, 75-ös születésű.
2: Igen, és egyébként nekünk Station Voice-unk is volt. Venus Williams 1980-ban született, 7-szeres Grand Slam bajnok, teniszező.
1: Illetve Nagy Ádám, magyar válogatott, labdarúgó 88-szoros válogatott, aki vélhetően a Fradiba fog igazolni nyáron.
2: Ezen a napon érkezett meg 1885-ben New Yorkba a szabadságszobor Franciaországból, 350 darabra szétszedve, tehát gyakorlatilag kaptak egy ilyen nagy IKEA-s használati útmutatót, és akkor ott volt benne a kis imbuszkulcs, és össze kellett csavarozgatni.
1: Illetve kitört a Watergate botrány 1972-ben, ugye ez végül Richard Nixon lemondásához vezetett az Egyesült Államokban.
2: 1939-ben utoljára öltek guillotinnal, már hogy hivatalosan, ez volt az utolsó kivégzés. Egyébként megnéztem, egy olyan gyilkost csaptak le vele, szó szerint, aki többek között híresebb táncosnőt is ölt, tehát igazából több ember gyilkolt meg pénzszerzés céljából, Németországból származott az illető, és hát ő volt a záró akkor. Az milyen, amikor tehát ez megtörténik, de még megtudod az utolsó pillanatban, hogy igazából te vagy az utolsó, akinél ezt még alkalmazzák.
1: Legalább valahogy bekerül a neved a történelem könyvekbe, ugye? És ma van az egyél zöldséget nap, egyébként amerikai eredetű, ezen én mondjuk kicsit fölkaptam a fejem, tehát hogy nekik azért annyira nem szokásuk az egészséges táplálkozás, de ezt legalább kitalálták, ugye arra biztatják az embereket, hogy a zöldségek ne csak köretként szerepeljenek, hanem tessék akkor rájuk koncentrálni, és enni hát a zöldségeket.
2: Zöldség a burgonya is.
1: Tehát a chips, ugye?
2: Tehát bejön az amerikai vonal, nem?
1: Igen, egy már sokkal érthetőbb a dolog. Na most már tényleg zenélünk, és utána pedig hozzuk a csillagok üzeneteit.

0: csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Mégpedig 6 perccel 4-8 után, és ha bárki úgy érezni a következő percekben, hogy a csillagok ekkora blödséget még az életben nem üzentek neki, akkor javaslom, hogy keresse fel, hát vagy kezelőorvosát, vagy gyógyszerécét, vagy esetleg a Rédládámot.
2: Elgurult a gyógyszerem, tényleg. Tehát tegnap szabadon engedtem magam, és ami eszembe jutott.
1: Úgyhogy, kedves Kos, ma olyan leszel, mint egy drón. Igen. Ma magasabbról látsz rá egy helyzetre, mint bárki más a környezetedben. Egy apró részletet veszel észre, ami mindent megváltoztathat.
2: De jó, nem, mert egy képszerű. Most figyelj, Bika, te olyan vagy, mint egy kempingszék.
1: Na? Kösz.
2: De ez lehet jó is, figyelj.
1: Valaki belémül, vagy mi?
2: Jó. Mások rohangálnak körülötted, te viszont stabil pont maradsz. Stabil pontról nyilván a kempingszék jut eszedbe.
1: Az pont stabil, ja.
2: Valaki pont a nyugalmad miatt keresi majd a társaságodat.
1: Kedves ikrek, olyan leszel ma, mint egy QR kód. Többet rejtesz, mint amennyi első pillantásra látszik. Egy rövid beszélgetés váratlan lehetőségeket nyithat meg előtted.
2: Rák, mint egy termosz, ma sokáig megőrzöd az energiát, amit reggel összegyűjtesz. Érdemes pozitív gondolatokkal indítanod a napot.
1: Oroszlán, mint egy reflektor, bárhova lépsz, odafigyelnek rád. Használd ki ezt arra, hogy egy jó ötleteddel másokat is lelkesíts.
2: Szűz, mint egy svájci bicska. Ma szinte minden helyzetre lesz megoldásod. Ne lepődj meg, ha többen is segítséget kérnek tőled.
1: Mérleg, mint egy hőlégballon. Na? Remélhetőleg nem az alakodra utal. Kezdesz eltávolodni egy régóta nyomasztó problémától. Fentről nézve már nem is tűnik olyan nagynak?
2: Fentről nézve. Kirajzolódnak a részle... mi ez? Napóleon bulvár. Beugrott. Igen. Skorpió, mint egy széf. Valaki ma fontos titkot bízhat rád. A diszkréciód többet ér, mint hinnéd.
1: Kedves nyilas jegyű, olyan leszel ma, mint egy útlevél. Beléd pecsételnek. Új élmény vagy új terve kerül a látóteredbe. Még ha nem is indulsz útnak, fejben messzire juthatsz.
2: Bak, mint egy építőkocka. Apró lépésekből rakod össze a sikert, ma egy kis elem a helyére kerül, de nélküle nem lenne teljes a kép.
1: Kedves vízöntő, olyan leszel, mint egy okos óra. Jókor leszel, jó helyen, és pontosan érzed majd az időzítést. Egy gyors döntés most előnyt jelenthet.
2: Halak, mint egy csillagvetítő, tudod, amivel a plafonra lehet azokat a szép fényeket kilőni. A fantáziád ma különösen élénk lesz, egy kreatív ötletből később akár valami egészen új is kinőhet.
1: Na, hát nem tudjuk, hogy mennyire új a pisi kártya.
2: Ugye? Nagyon, a pisi kártya fontos.
1: Pisi kártya fontos, vagy nem fontos, mert egyébként meg cáfolják, tehát, hogy ugye van ez a Master Gudos botrány, kicsit ebből fogunk kiindulni, de nem ragadunk le a pisi kártyánál, körbejárjuk azt, hogy vajon tényleg azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozzunk, hogy éljünk, vagy hogy is van ez az egész. Na, erről fogunk beszélgetni majd az óra második felében Andival együtt.
0: Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli ébresztő show.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyet még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. 3 nővér. A Nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

0: Na nem a baj fog titeket elborítani, hanem az AI ebben az órában, ez most nálunk nagyon-nagyon kulcs szerepet játszik, miután ugye megírattuk ezeket a csodálatos, de tényleg csodálatos mulatós foci VB himnuszokat. Andit nem hallottad, majd mindjárt egyébként részleteket megmutatunk neked adáson kívül. Most az AI segítségét kérjük, mégpedig azon tekintetben, hogy vajon a gyerekeknek mik a legjobb nyári programok, de még mielőtt ebbe belemennénk, mondjuk el gyorsan a játék kérdést, mert hát nyáron lehet például fesztiválra menni, Vízzene Virág Fesztivál, ide nyerhettek páros napi jegyet.
1: Amúgy mi is itt vagyunk Andival, folytasd.
0: Jó, van, lendületben vagyok, érzem a flót.
2: Eléggé nagy lendületben vagy.
1: Csak folytasd, csak gondoltam,
0: ha már benne vagyok,
2: mindegy, akkor... Mindegy, addig elfoglaljuk magunkat.
1: Ilyen 1:50-nél köszönök.
0: Szóval itt van Andi és Ádi, köszönjetek.
1: Hello, sziasztok.
0: Na, hello. Folytatom, tehát, hogy van nekünk ugye játékunk, páros napi egy Vízzene Virág Fesztiválra, ezt lehet megnyerni. Melyik műsorban volt mentor Báj Alex? Így szól a kérdésünk. Elmondhatod, Ádi, akkor mind a három válasz lehetőséget, yes, hogy ne érezd magad elnyomba.
1: Életem szereplése, kicsit izgulok. A. Megasztár, B. Szombat esti láz, C. X-faktor.
0: Nagyon ügyesen elmondtad.
1: És szép volt lexika.
0: Körülbelül igen.
1: Ügyes vagy.
0: És akkor a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjétek el, vagy SMS-ben, vagy Viberen a következő számra, szintén Ádi mondja.
1: 0-20-97-8-97-8-5. Hú, de tudok. Na, de...
0: Ádi nagyon ügyes kisfiú.
1: Igen, beszélgető témával is készültem. Társalkodni fogunk.
0: Társalkodni?
1: Uh-huh. Ugyanis hát nagy probléma.
0: Társalkodó nőnk, Andi.
1: Jön a nyári szünet. Most már nagyon közel van. Tehát holnap fölkerül az utolsó betű is a táblára. És ilyenkor felmerül egy kérdés azért, hogy a szülő hogyan tudja kitölteni a gyereknek a nyári szünetét. Egyáltalán ki kell-e tölteni, mert ugye azt már kidumáltuk, meg egyébként majd holnap hozom, nagyon várom azt a témát is, holnap hozom a nyári táborok közül a legextrémebbeket, ilyen külön drága táborokat keresgéltem ki, meg vannak hát olcsóbbak is, de hogy nem tudsz fizetni 4 hét tábort.
2: Nem.
1: Mit csináljon a gyerek? És erre hozom majd megoldásokat, de először első körben. Mit kezdesz ilyenkor a gyerekkel? Tehát azért ez elég sok idő.
0: Hát nézd, nálunk
1: neked
0: azért...
1: dolgoznod kell.
0: Igen, tehát, hogy alapvetően szerintem a legtöbb családban ilyenkor ez egy komplett logisztika, és már jó előre el kell kezdeni szervezni, mikor kiér rá a gyerekkel lenni, és akkor, ha szerencsés vagy, be tudsz vonni nagyszülőket, esetleg nagynéniket, nagybácsikat, tehát, hogy ilyenkor ez van, és ezt konkrétan hetekre lebontva meg kell szervezni, egészen addig, amíg a gyerekek kicsik.
2: Hát meg vannak ugye gyerekbarát munkahelyek is, szóval... De kevés van belőle, de azért vannak.
0: Valahol
2: tehát,
0: van.
2: Hogy ott is, igen, oda is be lehet vinni őket. De amúgy igen, azért nem irigylem ilyenkor a gyerekeseket.
0: Nem egyszerű, ez egy komoly kihívás,
1: igen,
0: amúgy.
1: Hát jó,
0: igen.
1: Nem mindenkinek van egy Zimmerer Tomi kollégája, akihez be lehet küldeni a gyerekeket, és akkor eldolgozgatunk, de igen. Jó, hát ez nem egy könnyű megoldás, a táborokról majd holnap, de állítólag az AI segít kreatív ötleteket kitalálni, hogyha mondjuk te vagy a gyermekeddel, akkor miket tudtok együtt csinálni, és ez nagyon izgalmas, mert itt most van egy lista, amit én tesztelni akartam veletek élő adásban, az NLC fordította magyarra, és adtak 5 olyan promptot, vagyis utasítást, amit hogyha beírunk a mesterséges intelligenciának, akkor kiadja a tuti tippeket, és kvázi arra buzdítanak, hogy használjuk az AI-t kitalálni a programot a gyerekkel. És ezeket írom én most be élőben, és megnézzük a tippeket, és végig gondoljuk mi szülőként, Andi, te leendő szülőként, hogy szerintetek ezek a dolgok működnek-e. Az első szerintem annyira nagyon nem nagy vállalás, legalábbis én azt gondolom, hogy nem annyira nagy vállalás. Itt vacsora ötleteket kérnek, amit egy 13 éves, kevés főzési tapasztalattal rendelkező gyerek is el tud készíteni, nyilván akkor apuka is, és akkor egy közös...
2: Ezt milyen jól lebontotta, egy 13 éves meg tudja csinálni, akkor apuka is.
0: Hát amúgy figyelj, én hasonló szinten állok főzésben, mint a Dávid, aki 11,
1: közös főzési
0: nálunk
1: ötletek.
0: Ez így megvan.
1: De mondjuk a közös főzés, ez tök jó, nem tudom, te csináltatok ilyet, mi például pizzát készítettünk hajnal, tök profin szórja rá a sajtot.
0: Ugye? Hát nálunk volt már közös főzés, de aztán Nóri meg a Nia hozták össze.
1: Ja, de az olyan, hogy bele lehet szólni, vagy oda lehetne menni, csak nem akartok, tehát hogy ilyen mitől közösen mézes kalácsot díszíteni, vagy ilyenek nem voltak?
0: Nem, ez nem így működik, hogy oda lehetne menni, csak nem akarunk, oda lehetne menni, csak nem merünk. Ez a pontos kifejezés.
1: Oké, okay, Andi, te oda mész gyerekekhez, hogy főzzünk?
2: Persze.
0: Random gyerekekhez.
2: Random gyerekekhez. Nem, hát a barátnőm kisfiával, ővele már csináltunk ilyet, de ők is nagyon szeretnek így együtt sütögetni, hogyha, hát van a Maxinak is kedve, de hát
0: Ugye? Ez ritka, ugye?
2: Most már egyre nagyobb, és most már annyira nem, de mikor még kisebb volt, akkor nagyon szeretett így gyúrni, meg kavarni.
0: Ez dolgokat. Lehet, hogy át fog fordulni amúgy később, mert nálunk is Dávidnak volt olyan időszak, mikor nem, aztán most ugye az elmúlt egy-két évben már kitalálta, de most már ő maga akar, tehát most már egyedül Isten irántottát tud csinálni.
1: Na hát miket javasol, hogy miket csináljunk? Pirított homár szuvidált kacsasültön.
2: De jó.
0: Kisfiam, holnap ezt szeretné apálni, jó?
1: Üzenném. Becsinált kaviár, igen. Nem, sonkás sajtos meleg szendvics, az azért menne, nem?
0: Az jó, az igen.
1: De én olyat csinálnék, amit ebbe a háromszög sütőbe kell, amiből bármennyit meg lehet tenni, és megkenem kívülről is vajjal a kenyeret, és akkor úgy sütöm össze.
0: Ez nagyon jó.
2: Még kalóriadúsabb legyen, hát, így nem, vacsorára.
1: Az AI nem néz ki sokat belőlünk, Roland. Virsli mustárral és kenyérrel. A ketchuppal az durva, az haladóknak.
0: Azt már nem meri.
1: Tükörtojás pirítóssal. Azért nem bonyolítható.
0: Az egy fokkal már nehezebb.
2: Egy fokkal már nehezebb azért a tükörtojás. Igen.
1: Rántott a sajttal. Olyt reszelni kell. Az jó, én azon leszoktam reszelni a kezemet is. Tehát, hogy ott már van kockázat.
2: Ott már egy kis köröm is kerül a rántottával. Jó, besedben, jó ropogós
1: lesz. De itt lejjebb azért hoz ötleteket még. Ez már inkább az én vonalam. A pizza, a paradicsomos tészta mondjuk. Itt odaírja, hogy kész szósszal. Tehát, hogy apuka azért essen pánikba. Vagy sütőben sült hasábburgonya Mirelitből.
0: Igen, jó, hát ezek tényleg ilyen alap
1: de ezek
0: dolgok.
1: Működnek, nem? Igen. Tehát, hogy ez ilyen közös
0: szerintem ugorjunk a programokra, jó? Mert ugye azt ígértük, úgyhogy az addig, mert nem fogunk addig eljutni, mert már 3/4 van.
1: Melyik kérdést akarod, mert itt 5-5 ír, hogy miket írjak be?
0: Nem, hát a 100 dolog, amit a gyerekek csinálhatnak, szerintem azt a promptot
1: ugorjunk
0: adjuk
1: le a 100 dologra, mert itt nagyon sok mindent írnak. Jó, oké, egy pillanat. Élőben csináljuk tényleg. Mert még azt akartam nézni, hogy mondj 5 viccet, amit bejátszhatsz a kicsikkel, de akkor ezt most átugorjuk. Pedig biztos jók lennének. Na, figyelj, hát itt van 100. Elkezdem, jó? És akkor jutunk, ameddig jutunk. Rajzoljatok krétával járdára.
0: Az jó, azt mi régen csináltuk.
2: A szomszédok szokták szeretni.
1: Ugróiskolát, autót és bele lehet ülni. Az milyen jó.
0: Hát ilyet mi nem csináltunk, de ugróiskolát, igen. És hogy belefekszel a járdán így?
1: Ha megrajzolod magad köré műszerfalat, magad elég kis fantázia kormányt, és beleülsz.
2: Jó.
1: Más is rajzolhatsz, amivel beleülsz, de nem biztos, hogy érülnek a szomszédok. Következő. Építsetek párnavárat. Azt imádom, amikor a párnákból, matracból, pokrócból kvázi birodalmat építesz a lakásban.
0: Igen, szülők nem mindig szeretik, de egyébként vicces múlik.
2: Hát mert el kell pakolni utána.
0: Igen.
1: Hát úgyis el kell pakolni bármi.
2: Hát vagy úgy, hogy ad egész nyáron, és akkor ott a...
0: Ennyi, van egy kézbunkis.
2: De csak a gyerek szobájában, tudod.
0: Ja, de általában ők nem ott szeretik.
2: Tudom,
0: ezt.
2: Tudom, hogy nem ott szeretik.
0: Nálunk is, ha ilyen eszükbe jut, akkor a nappaliban kell.
2: És ha jönnek vendégek, akkor megmondod, ha valaki rosszul érzi magát, vagy nem akar beszélgetni, akkor el lehet bújni a bunkiba.
0: Akkor ez egy ilyen antiszott sarokként működik.
2: Sarok, igen.
1: De a következőt imádom. Keressetek különböző formájú felhőket. Kész.
2: Hát azzal szerintem 5 percig van el a gyerek.
1: Igen. Igen. De ez nektek való, Roland, ezt csináljátok. 4-es pont. Tényleg megőrült ez ilyen. Seperjétek fel a teraszt.
0: Micsoda móka. Nekem szoktak lenni ilyen alternatív program ötleteim.
1: De egyébként akkor már eszembe jött az oknikó.
2: A gyerekek nagy örömére gondolom.
0: Igen, a gazolással szoktam általában összekötni.
1: De a bűfület?
2: De tényleg?
0: A gaz az mindenhol nő. A szélén nő.
1: De mi műgaz?
2: Műgaz, ja.
0: Hülye. De igaz.
2: Direkt mindenhova rakott egy csomó.
1: Legóban összerak ilyen kis
0: sáfrányt. A műfű szélén, meg egyébként van egy kis térköves rész, és a térkő szélén, meg a térkőben is átnő a gaz.
1: És ezt hogy adod el, hogy ez játék?
0: Ja, azt nem adom el, hogy játék, nem. Ezt tudják, hogy nem játék.
1: Aki többet gyűjt.
0: Nem, ezt meg kell csinálni. Pont.
1: Ja, értem. Figyelj, van az oknigolf. Azt hiszem a két pasi meg egy kicsiben láttam. Az amúgy tök jó, hogy hány ütésből tudod bejuttatni a szennyes kosárba a lakásból a zokni golyót.
0: Nálunk azt szokták játszani a gyerekek, hogy a frissen mosott zoknikat, ez ilyen zokni kosárlabda igazából, hogy kihúzzák a fiókot, és akkor a szoba átellenes pontjából így bedobálják.
1: Na, az teljesen jó.
0: Amik itt össze vannak ugye így hajtva, vagy így össze gombócolva, és akkor azt dobálják be a fiókba.
1: Figyelj, ez tetszik. Ezzel, Andi, mennyi ideig kötnéd le a gyerekeket a családba? Számoljátok meg, hány madarat láttok 10 perc alatt?
2: Hát, szerintem ezzel nagyon...
1: Turul?
0: Nem, megunnák szerintem.
1: Ott az Erdély Zsolt.
2: Megunják, igen.
1: Azt ennyi. Ez szerintem nagyon
2: meg lehet, hogy azt kérdeznék, hogy miért kell nekem ezt csinálni. Ja. Tudod? Miért számoljak madarakat?
1: Jó, nézem, ugrok benne néhányat, hogy a jobbak legyenek. Ez például nekem tetszik, hogy hajtogassatok papírrepülőt, és csináljatok papírrepülő versenyt. Emlékszem, ez általánosban is nagy divat volt, hogy ilyen különböző repülőket hajtogattunk, beletéptünk mindenféleket, és akkor versenyeztünk, hogy melyik megy messzebb.
0: Gyerekek, mai napig életem egyik sokja, nem most fogom kifejteni, de majd egyszer nagyon szívesen. Alsó tagozatban egyetlen egy hármast kaptam papírhajtogatásra technikából.
1: Az hogy lehet?
0: Na ugye, hát annyira béna voltam.
1: De megbüntettek gyorshajtásért?
0: Nem. Egyébként ez a madárszámolás erről nekem az jut eszembe, hogy akkor kiküldi anyuka a gyereket, tudod, az erkélyre, hogy akkor 10 percig, amíg itt anyuka a postásbácsival tapsol bent, addig számolgassál madarakat.
1: Nekem meg az jutott eszembe, hogy mi is szoktunk galambokat számolni, csak egy idő után nem lehet megmaradni a szobában. De igen. Bújócska játék, az jó, mert akkor elbújik, és akkor van egy 5 perced.
0: Igen, de meg tudsz inni egy kávét.
1: Igen, valamit tudsz csinálni.
2: Igen.
1: Találjatok ki saját táncot. Na, azt megnézném. Én soha.
0: Miért? Az vicces lehet szerintem.
1: Milyen táncot csinálnál rajtad, múlik?
0: Hát,
1: modern?
0: Én a Szolnoki Petinek a kedvenc koreográfiáját azt rendszeresen mondogatta egy időben bombon fellépéseken, ez az egyet jobbra, egyet balra.
1: Ja, a népit. Oké. Okay. Aztán készítsetek falevélgyűjteményt.
2: De ez csak kicsikkel lehet, tehát nagyobbakkal ezeket nem lehet nagyon.
0: Minek?
1: Ilyet mi szoktunk.
0: Hallom a fiam válaszát. Minek?
1: Ilyet mi szoktunk. Rendezzetek plüss állatiskolát. Olyat mi szoktunk játszani.
0: Hát, plüss állatiskolát?
2: De ezt is csak kicsikkel. Most a Dáviddal leülsz plüss állat.
1: Az jó, a Dáviddal üljél le, hogy fiam,
0: kisfiam, kitalálta plüss állatiskolát.
1: 12 éves most.
0: 11.
1: 11. Minőségi időt tölt apa és te. Fogd meg a macit.
0: De várj, akkor megpróbálj.
2: Elkölcsönvezzük a húgod maciait is.
0: Megpróbálom úgy, hogy akkor közben rejtettem, veszem őt videóra, hogy lássátok a reakcióját.
1: Nagyon kíváncsi lennék, hogy meddig bírja. De és végig kell csinálja a 10 percet, élje túl. Akkor készítsetek természetnaplót, menjetek el bogarakat keresni.
2: Ezt mindenképpen.
0: És vigyük haza, ugye? Az biztos anyukák legnagyobb örömére.
1: Akkor, de tényleg én minden második az, hogy mosd le az ablakpárkányt, tehát hogy a végére érsz, akkor eléred a vizet. Ez is jó.
2: Nem biztos, hogy az ablakpárkányt a gyerekkel mosatnám le, de...
1: Kívülről az ablakot, mosd le kívülről, mert őt meg tudod tartani egy ruhán keresztül. Vagy lábnál, és lelógatod, és
2: ezért... Tényleg így lelógatnád a gyereket.
0: De akkor az alsó szomszédnak tudja...
2: A külső részét tudod...
0: Vagy az alsó szomszéd ablakát tudja lemosni.
1: A következőnél csak egy kérdésem van, hogy ti hol tartjátok otthon a zsákokat? Versenyezzetek zsákban ugrálva. Nektek hol van otthon a zsák? A Spice-ban, tudom, Andi, tudom.
0: Nálad minden ott van.
2: Zsák.
1: Akkor... ez mi lehet, Roland? Te játszottál már forró nyomjátékot?
0: Forró nyom? Nem.
1: Az milyen?
0: Valami nyomozós.
1: Andi?
2: Szerintem ez nem gyerekeknek való játék.
0: Andi a kezébe, a forró, ő forróról másra asszociál.
1: Vércseppeket.
0: Ő forró nyom, ő ezt így érti.
1: Vércseppeket csöpögtettem ki a nappaliban, ki a gyilkos? Én.
0: Te lehetsz a kis Sherlock.
1: Roland, ez nálad kizárt, ugráljatok pocsolyában eső után, ezt te nem engeded a gyerekeknek.
0: Nem, ez a Peppa malac.
1: Látok, rend van.
0: Ők játszanak ilyet a mesébe. Ők imádnak. Peppa és Zsoli.
1: Egyébként...
2: De ezt minden gyerek imádja.
1: Tovább lehet ezeket gondolni, de erre úgy rájössz, nem? Készítsetek árnyékképet, az is jó. Tehát, hogy ezeket úgy kitalálod, nem?
2: Igen, csak az a baj ezekkel, hogy körülbelül most ezt így néznénk ezt a százat, ez kb. 2 napra elegendő, hogy lefoglald a gyereket.
0: Hát utána újra kezded utána, előre.
2: Hát, ja. Uh-huh. De aztán utána meg már megunja.
1: Tükör királynő, hogy utánozzon. Na jó, csak akkor egy viccet, amit itt a gyerekeknek írtak, jó?
0: Jó, szerintem akkor legyen ez a megszólalás vége, mert aztán Andinak mindjárt hoznia kell a legfrissebb híreket.
1: Jó, várj, a legjobbat. Oké. Okay. Aha. Oké. Okay. Mit mond a hal a falnak?
0: Nem tudom.
1: Semmit, mert nem tud beszélni.
0: Köszönjük. Buenos morgen! Minden hétköznap reggel a

0: már majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
4: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei logisztikai központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a 7. tiszatavi PET kupán. Két medvetámadás is történt kedden Romániában. Zárva lesz pénteken a Tészol központi ügyfélszolgálata és a régi temetkezési ügyfélszolgálat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Véget ért a 7. tiszatavi PET kupa, a kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők, közölte a PET kupa egyesület kedden az MTI-vel. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Dinny és Hát között zajlott. Két medvetámadás is történt kedden Romániában, közölték a román hatóságok. A Brassó megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kedden a Fogarasi Havasok lábánál fekvő Marginen és Búcsum települések közötti megyei úton támadt emberre medve. Az 53 éves férfi a fején és a hasán sérült meg, a rohanmentő szolgálat helikopterével szállították a brassói sürgősségi kórházba. A mentőegységek kiérkezésekor a férfi eszméleténél volt. Kedden délután medve harapott meg egy külföldi turistát is az Árgeszt megyei Árefú község hegyvidéki térségében. A német állampolgárságú 30 év körüli nőt a bal alkarján harapta meg a nagyvad. A mentősök kiérkezésekor a nő eszméleténél volt, ellátták a sérülését, majd kórházba szállították, közölte a katasztrófavédelem. A Tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint június 19-én most pénteken zárva tart a központi ügyfélszolgálata, valamint a temetkezési ügyfélszolgálat régi Sikvölgyi úti irodája. Ezen a napon nyitva tart a Tészol temetkezés új a Megyeháza téren található ügyfélszolgálata, a megszokott rend szerint 7 és 15 óra között. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rend szerint várják az ügyfeleket. Mozdítsd meg környezeted címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kreszttesztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Ma a napos gomoly felhős időszakok váltakoznak majd, az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet vármegyénkben.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, hello, szavasztok, 9 óra után járunk, szépen lassan már 4 perccel, nézzük az aktuális forgalmi helyzetet, az M1-esen továbbra is előfordulnak szakaszos torlódások, illetve lassulások Pest felé, most éppenséggel Tatabánya és Bicske között látok erősebb torlódást, aztán Herceghalomtól pedig a szokásos.
3: És azt gondolom, hogy az MTVA örökérvényűje a mai napon végre elmondható.
4: Az utak, úgyhogy vigyázzanak magukra, közlekedjenek óvatosan, és mindenkinek csak azt tudjuk javasolni, hogy aki ezidáig még nem cserélte le a téli gumiát nyári gumira, az semmi szín alatt ne induljon útnak.
3: Ez most végre aktuális.
2: Köszönjük szépen.
3: Szívesen.
2: Na, egyébként pedig a településeken belül is azért van forgalom, de járható, úgyhogy ez jó hír, meg az is, hogy egyébként balesetről nem kaptunk bejelentést.
3: Érdekel a hőmérséklet?
2: De mindig érdekel. Olyan egyszerűen hőmérséklet fetisiszta vagyok.
3: 22 fok.
2: Ez a 22-es csapdája.
3: Mászunk ki belőle. Mi ez a forró nyomjáték? Mondtad, hogy a hallgatók megfejtették. Én ilyet tudtam elképzelni, hogy keresel valami forró dolgot otthon, és meg kell nyomni. Tehát mondjuk egy 100 fokig forralod a vizet, és akkor a gyerek nyomja meg az edényt.
2: A baleset veszélyesség szempontjából teljesen.
3: Ezt eljátszhatunk doktor bácsist.
2: Kell is, igen. Nem, képzeld el, hogy azért látszik, hogy vannak a hallgatóink között gyakorló anyukák.
3: Na.
2: Akik erre rájöttek. Sziasztok, nem a hideg-meleg játék a forró nyom? Tudod, mikor rá kell vezetned, hogy hova rejtettél el valamit? Írta nekünk Mónika, illetve Zsú is rájött, forró nyom játék, nem az a hideg-meleg, amikor elrejtenek valamit, és ha közel vannak, akkor egyre melegebb. Hölgyeim, megemeljük a nem létező kalapunkat. Így van, vélhetően az lehet, úgyhogy gratulálunk. Ezt nekünk nem sikerült azonnal értelmezni, nektek viszont igen, és akkor van egy másik Mónink is, aki azt írja, Buenos Morgan, én leszoktam küldeni a gyerekeket, patakot ugrani. Ezt akkor, amikor a postás bácsival tapsoltok, vagy ez? Mert ugye én ezt mondtam, de kinek mi?
3: És akkor csönget a gyerek, és kérdezi, hogy anya, feljöttek már, és akkor mondod, hogy langyos, forró! Most!
2: És akkor a kettőt összekapcsolod? Az a forró nyom játék, igen. Nyáron lehet menni téli gumival, télen nem jó menni nyárival. Ezt írja nekünk közben Fecó.
3: Jó, már úgyis kirúgták azt a kollégát onnan az MTV-t, szerintem, aki ezt elkövette.
2: Igen, viszont nem azt szokták mondani, hogy ha nyáron mész téli gumival, akkor ez egy picit többet fogyaszt?
3: De viszont nem lesz olyan problémát, tehát nem lesz olyan, hogy mondjuk kicsúszol, kipödrődsz, meg nem tudom, tehát nem veszélyes effektív. Jobban fog kopni a gumit, tehát hamarabb fogy.
2: Kipödrődsz, mint a bajusz, amit én megpödörnek.
3: Hát ilyen kockiásan kisodródsz az M1-esről.
2: Amikor kockiásan sodródtok ki, az a kipödrődés. Ezt ma is tanultunk egy új szót. Igen, köszönjük szépen.
3: Nagyon szívesen. Jó, de ez a forró nyomjáték, ez gyakorlatilag akkor egy ilyen bújócska segítséggel, de amúgy értem, ez is jó.
2: Hát de nem bújócska, nem, mert hogy elrejtesz valamit.
3: Akkor dugócska. Dugdosócska segítséggel.
2: Az a forró nyomjáték, amit én mondtam, az is ja. Dugócska.
3: Jó, de csak igen, ezt mi próbáltuk játszani, most már szerintem most már érti hajnal a hideg-meleg játékot, de ezt olyan nehéz bevezetni, de nem tudom. Már mondjuk ő úgy szokta ezt játszani, hogy amikor ő dugál valamit, akkor megmutatja, hol van, és utána kezdtetem keresni.
2: Nagyon cuki. Jaj, na hát majd igazából majdnem úgy játszik, ahogy mi, mert azért a mi játékunk se túl nehéz. Adunk ráadásul 3 válasz lehetőséget is, és hogyha valaki helyesen válaszol, akkor bekerül a kalapba, ahonnan kisorsoljuk majd a műsor vége felé a Vízzene Virág Fesztivál páros napi jegyet, nyilván a nyertes által választott napra. A kérdésünk pedig így hangzik, melyik műsorban volt mentor by Alex? A. Megasztár.
3: Hideg. B. Szombatesti Láz.
2: Nem segítünk. C. X-faktor. Na, tessék a helyes választ, vagy annak betűjelét, és a saját neveteket, ez nagyon fontos, elküldeni SMS-ben, avagy Viberen 0620 978 9785-ös. És akkor megyünk tovább, mert hogy a nap híre kapcsán is azért itt a nevelést azt emlegethetjük. Szintén egy olyan sztorit hozunk nektek, ami azért az elmúlt 1-2 napban, hát igencsak fel lett kapva a média által, és legalább hasonló, na jó, azért annyira talán nem botrányos, mint az a kötélt nélküli rope jumping eset, amikor ugye a szegény fiatal a lányt ledobták Brazíliában a hídról, de hogy Új-Buda lesz a helyszínünk.
3: Hát gyakorlatilag a szomszédságomban történt, és az a durva benne, most hasonlítottad a tegnapihoz, hogy itt a résztvevő felelős. Tehát, hogy itt tegnap szerencsétlen lány nem tehetett róla, hogy ott nem biztosították ki. Itt viszont ez az anyuka, aki a főszereplője a sztorinak, vagy apuka, nem tudom, ő igazából tehet az egészről.
2: Igen, egy anyuka? Aki késő este hagyta játszóterezni a gyerekeket, nem sokára hozzuk nektek a részleteket a nap híre keretében.
0: Ettől

0: lennék Bye Alex Bencsósa.
1: Bye Alex Bencsósa. És ezt egy elképzelem, mint titulus mondjuk egy névjegykártyán. Ládám, Bye Alex Bencsósa.
0: Ez tök jó, aliterál.
1: Hát szerintem is, jól hangzik. Na, sokkal jobban hangzik, mint az a sztori, amit hozunk nektek naphírének.
0: Igen, ez kemény.
1: Mert attól azért nekem legalábbis kinyílt a bicska a zsebemben. Úgy látszik, hogy hát Újbuda ilyen dolgokat ad az országnak, mint ez a sztori, meg a Réd Ládám.
0: Nagyjából így. Én először megijedtem, amikor mondtad, hogy lesz egy durva hír a 11. kerületből, hogy mit láttál, mit csináltam, mit hallottál.
1: Rólam, ugye?
0: de szerencsére nem.
1: Nem
0: szerencsére,
1: erről van szó.
0: Szerencsére azt nem láttad tegnap, amikor én ott azt.
1: Aha, jó, hál' Istennek. Na, viszont ez tényleg nem egy vicces történet, de beszélnünk kell róla. Dolga akadt, ezért otthagyta 4 gyerekét a játszótéren az anya. Ráadásul mindez este 10 óra után történt, vagy hát akkor találták meg őket.
0: Nem hiszem el.
1: Azt mondta nekik, hogy maradjanak, amíg jónak látják. Egy újbüdei játszótéren voltak felügyelet nélkül, ráadásul a legkisebb alig volt 2 éves.
0: Ezt nem hiszem el. Tehát összegezve, 10 után 4 gyerek, otthagyva, amíg jónak látják. És mi van, ha már nem látják jónak?
1: Hát akkor hazamennek.
0: Hát de, és ezek már kulcsos gyerekek? Mondjuk, jó, az egy kérdés, egyébként a 10 után ez sem magyarázható meg, de az egy kérdés, hogy mondjuk van-e köztük egy 16 éves gyerek, aki vigyáz a kicsikre? Mert olyan van, hogy kiszaladsz valahova, és addig mondjuk a nagy vigyáz a kicsikre, gondolom. Nem tudom, ti már vagytok abban a korban, hogyha kiszaladtok valahova, akkor pittem én, Dávid vigyázz a vugára, és akkor otthon vannak egy kicsit.
1: Simán, persze, na de otthon, és ez egy kulcskérdés, hogy otthon, nem pedig egy nyilvános helyen, egy játszótéren, egyébként a Bartók Béla út mellett, amit hát te tudod a legjobban, hogy eléggé forgalmas.
0: Eléggé forgalmas, és bár mostanában azért ellenőrzik, mert volt ott több botrány meg balhé, de azért Budapesten bele lehet futni arcokba. Tehát csak ha este kiülök a teraszra, azért egy-két olyan hangot hallok, akikkel nem szívesen dumcsiznék.
1: Hát igen, valaki észrevette őket, kihívta a rendőröket, plusz csatlakoztak az újbudai polgárőrök is. A gyerekek megadták az édesanyjuk telefonszámát, az intézkedő rendőrök beszéltek vele, majd ezt követően az anyuka elindult hazafelé, a rendőrökkel a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint egy kis motort is hazaszállítottak.
0: De várjál, ott azt mondtad, hogy az anyuka otthagyta őket, mert dolga akadt. Mi dolga akad valakinek este 10-kor úgy, hogy a 4 gyerekére kéne vigyáznia?
1: Ugye? Na ez az egyik kérdés, ami felvetődött benne, a másik meg egy gondolat, hogy azért az a szó, hogy édesanyja ebben az esetben szerintem kissé túlzó.
0: Ez papírhoz kéne kötni, tehát szerintem le kéne vizsgázni, hogy valaki szülő lehessen.
1: Hát nézd az ilyeneket, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de hogy az ilyen entitásokat, őket tényleg vizsgáztatni kellene. Tehát, hogy könyörgöm, ez szerintem egyébként kimerítheti, nem vagyok jogász, a kiskorú veszélyeztetése kategóriát, és a józan paraszti eszét, ha használja valaki, hát este 10-kor, tök mindegy, hány éves a legnagyobb gyerek, lehet 16 éves, akkor se küldöm le a gyerekeket egy nyilvános helyre, a játszótérre, hogy akkor játszatok ott úgy, hogy a legkisebb gyerek 2 éves.
0: Tudsz te bármi olyan forgatókönyvet mondani, akármilyen kevésre a realitás, hogy igaz, de bármi olyat, amilyen helyzetben ez elfogadható?
1: Nem.
0: Semmi, ugye?
1: Nem. Tehát el nem tudom képzelni, hogy miért nem tudta akkor magával vinni a gyerekeket. Tehát, hogy mi lehet az a hely, lenne egyébként ötletem, csak ebben bele sem merek inkább gondolni, ahova ő egyedül akart elmenni, és akkor inkább nem is otthon hagyta a gyerekeket, hanem a játszótéren.
0: De és akkor ilyenkor mi van? Tehát tényleg haza mehet a gyerekeivel, azt annyi?
1: Hát figyelj, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ennek mi lesz a következménye, mert arról nincsen hír.
0: Nem, ez az egész nagyon durva, mert vannak a furcsa helyzetek, tehát például hozzak egy szitút, amin én sokat szoktam gondolkozni, ez nekem egyébként nagyon kínos helyzet, vagy egy kényes helyzet, mert szoktam ezzel ütközni, vélemények szembe jönnek, hogy ugye az van, hogy a nemzeti dohányboltban nem vihetsz be gyereket. És nagyon sokszor előfordul az, hogy amíg anya-apa beszeled egy cigiért, addig kint hagy a gyereket ott az üzlet előtt, szintén Budapesten, olyan környéken, ahol nem biztos, hogy szívesen mászkálsz egyedül az utcán. És nekem ez is egy nagy kérdés, hogy amúgy miért nem mehet be a gyerek. Tehát, hogy ha dohányzik az apja, nyilván látott már cigarettát. Tehát, hogy nem fog összeborulni, amiatt mert besétált az anyjával. De az is egy kérdés, hogy értem én, hogy dohányos a szülő és a gyerek vele van, de hogy kint hagyod-e azért, mert neked be kell szaladnod egy percre.
1: Igen, meg ne akkor ne legyen melletted a gyerek, amikor megveszed a cigit, hanem inkább akkor, amikor rágyújtasz. Én legalábbis ezt gondolnám. Egyébként meg a másik olyan szempont, amit ennél a sztorinál be kell emelni, és ezt szerintem érdemes fejben végigfuttatni, hogy állítólag a 2 éves kisgyereken csak 1 szál body volt. Na most az azt jelenti, hogy nem volt túlöltöztetve a gyerek. Este 10 után azért már elég hűvös van, még nyáron is ahhoz, hogy a szerencsétlen egy fázzon egy kicsit, vagy annál mondjuk jobban. Tehát, vajon mikor hagyta ott őket, hogy elég volt 1 szál body a legkisebb gyerekre, és hány órát töltöttek vajon ezek a gyerekek felügyelet nélkül ezen a játszótéren? Mert hogy szerintem nem 10 percet, nem fél órát, de még csak nem is 1 órát, az hódziher.
0: Biztos, hogy sokkal többet. Ez az egész nagyon felháborító, és itt biztos, hogy valamilyen eljárást el kéne indítani ez ügyben, de hallod, hogy egy ilyet megcsinál, akkor mi mást is tehet szerencsétlen gyerekekkel? Tehát, hogy ez csak egy. A másik, amin szoktam így agyalni, az az este mi van a gyerekkel. Tehát, hogy sokszor látom azt, hogy és nyilván kivétel egy búcsú, egy majális, vagy el tudom képzelni azt, hogy külföldön nyaralunk, és akkor pont azon a héten nem alszik a gyerek, mert nem tud este. De hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy ilyen tényleg kisgyerekekkel, ilyen 2-3 évesekkel mászkálnak lent ott a parkban, vagy a belvárosban este 11-kor.
1: Na, ez mondjuk számomra is rejtély, tehát, hogy még a mai napig elképzelhetetlen nekem az, hogy a gyerekekkel mászkáljunk este 10 után bármerre, maximum a Dáviddal, de ő már 11 éves.
0: Jó, de mondjuk az előforduló, hogy nyaraltuk a Balaton, vagy velünk már volt, hogy nyaralunk a Balatonon, és nem alszik a hajnal, és akkor lemegyünk a sétáló utcára még este, és akkor kialussza magát másnap reggel. Tehát, hogy lehet kivétel, erre lehet találni, de szerintem ez se normális.
1: Persze, de nem az, hogy felügyelet nélkül. Tehát az, hogy felügyelettel van szülővel, hát egyefenel tényleg egyszer-egyszer belefér. De az, hogy felügyelet nélkül Pesten, egy forgalmas út mellett, egy játszótéren 4 gyerek, úgyhogy a legkisebb 2 éves, és még nincs is normálisan felöltöztetve, én nagyon remélem, hogy itt azért a gyámügy ebben az esetben értesítve lett, mert szerintem, hát, ahogy te is mondtad, itt vélhetően vannak más gondok is, és akkor még tudod, mi lenne a szép, ha kiderülne, hogy mondjuk anyuka egyébként egyedülálló anyuka, és pasizni ment el.
0: Az lenne durva. És egyébként valószínűleg valami ilyesmi lehet, mert hát mi mást intézne, sok időre hagyta ott. Tehát nem az, hogy berohant egy boltba és kirohant, és akkor már ott volt a rendőrség, hanem itt volt idő intézkedni. Még egyet hadd kérdezzek. Én nem vagyok pestista. Igazából budai vagyok, de bár lokálpatriótának vallom magam, inkább budaörshöz kötődöm jobban. Most már azért kezdek a 11 kerhez is. Miért volt ez a hosszú felvezetés? De hogy tényleg annyival rosszabb Pest, mint mondjuk Tatabánya, mert 6-szor hangsúlyozott ki azt, hogy Budapesten.
1: Nem is a veszélyek miatt, hanem most gondolj bele, hogy ez egy forgalmas út melletti játszótér. Tehát, hogy bármikor előfordulhat, hogy mondjuk a legkisebb gyerek úgy dönt, hogy ő elkezd rohangászni, és ott van az a veszély, hogy kiszalad az útra.
0: Jó, a mentségükre szóljon, hogy ott az összes, tehát láttam a környéket, ez ott van tőlünk egy köpésre, nagyjából az összes ilyen játszótér ilyen kerítéssel van körülzárva. Nyilván ki lehet menni, de hogy azért a kiszaladás az nem necces.
1: Hát, oké, csak hogy azért bennem ez is fölvetődik szülőként, tudod? Tehát, hogy nekem ez is pláne az LL Junior kisfiának a tragédiája óta szerintem ez mindenkiben talán jobban ott van. Tehát, hogy annyiféle veszélyfaktor van ebben a sztoriban, és nem látom azt, ami tényleg indokolná, hogy az anyuka ezt megtehette. Tehát szerintem erre nincs indok, meg nincsen mentség.
0: Egyébként meg tök jó fejek, ezek az önkéntes polgárőrök is nagyon jó arcok, meg a rendőrség is szerintem tök jól járt el. Én most láttam képet, az szerintem nem ilyen illusztráció volt, hogy a rendőrök magukhoz ölelik a kisgyerekeket, és akkor így viszik őket. Tehát, hogy az viszont nagyon tetszik, ahogyan ezt intézték.
1: Igen, tehát,
0: csak hogy legyen folytatás.
1: Nagyon-nagyon humánus módon, sőt, még talán azt is merem mondani, hogy túl humános módon, de ez nem csak nem a gyerekekkel szemben értem, hanem leginkább az anyukával szemben. Mondom, én abban bízom, hogy azért az anyukára nézve ennek lesz valamilyen következménye.

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform-irod a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hey guys, I'm Kygo.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Egy újdonság, Follow the Flow és a Szívrabló. Úgy érzem, hogy a következő hetekben, hónapokban ezt jó sokszor fogjuk hallani.
1: Ilyen chilles dal. Én koktéllel ülsz a parton és nézel.
0: Igen. De kifejezetten jól sikerült. Meg azt szeretem egyébként a Follow the Flow-ban, hogy van egy ilyen nagyon könnyen felismerhető sajátos stílusuk.
1: Nekem még mindig azt tetszik a legjobban, amikor a pénz hullik az égből. Az a legjobb. Gavallér, ez a címe.
0: Gavallér,
1: szerintem ez a legjobb daluk.
0: Abban sok jó daluk van szerintem. Na kérem szépen, hát szépen lassan eljutunk a műsor végéhez.
1: Nem-e.
0: Ma itt mi volt központban? Hát a gyereknevelés, meg az AI, nem?
1: Meg a pisi.
0: Ez egy szép, színes műsor.
1: Mindent érintettünk, ami fontos. Hétközepén tudjátok, szokott lenni egy ilyen kis AI blokkunk, meg ilyesmi. Egyébként nem nagyon szoktunk mostanában előrejelezni témákat, mert aktuálisan alakítjuk, de én holnapra tényleg tervezem ezt a nagy nyári tábor témát.
0: Figyelj, egyet kérek. A pisi ne jöjjön elő közben.
1: Jó, hát mondjuk minden táborban előjön.
0: Az kardinális kérdés, de még tábor tematikában nem találkoztam vele. Jó. Lesznek ilyen luxi táborok, azt mondod?
1: Aha, bocs, csak egy mellékvágány, akkor zárjuk rövidre ezt a pisi témát ma. Tehát, hogy a tábor tűzlepisilés nálatok nem volt téma? Vagy csak a lányoknál?
0: Ha fáznak, mi?
1: Ja, de hogy oké, lesznek luxi táborok, tehát a legdrágábbak. Tényleg olyanok vannak, hogy wellness szállodában laknak a gyerekek. De
0: annak
1: meg is van az ára mondjuk, de van ilyen. Meg van az úgymond purutyább tábor, de értsd úgy a purutyát, hogy az is vastag 10 000-ek.
0: Hát azt gondolom, hogy igen, tehát ilyen 50-60 ezer alatt nem nagyon vannak már táborok, és akkor azok ugye a napközis jellegűek, nem az ott alvósak. Egyébként napközis táborból is láttam már ilyen 200 fölött itt. Jó, én általában ugye a sporttáborokat figyelem, és az például az egyik nagy klub hirdette meg. Ráadásul úgy, várjál, a legjobb az volt, a Balaton mellett napközis jelleggel. Tehát lefoglalsz egy nyaralást, és akkor közben a gyerek ott mellette valamelyik településen elmegy napközis táborba.
1: Tehát, hogy nem alhatott, mondjuk akár én Budáról is hordhattam, nem?
0: Simán, tehát ha neked van ahhoz affinitásod, hogy minden egyes nap az M7-esen korzozzál föl meg le, az nyáron nagy élmény, akkor simán megteheted, és akkor még plusz ott hagysz mondjuk 250-et.
1: És akkor minden évben jönnek a nagy ötletek. A tavalyi nagy ötlet az a random tábor volt. Az egyébként izgalmas koncepció, csak ott mindig a nagyon hangosak elnyomták szerintem a halkakat, hogy volt egy lista 100 programból, és minden nap 3-at kiválaszthattak a gyerekek, hogy mit csináljanak aznap, és amire a többség szavazott 3 program, azt csinálták.
0: Tehát a gyerekeken volt
1: a 100 között ilyen pizzasütés, meg állatkertbe menés, meg nagyon sok, és akkor ebből lehet bökni.
0: Jó, hát hogyha jó arcok a gyerekek, meg kellően bevállalósak, akkor meg hasonlítanak, és nincs mondjuk nagy veszekedés, akkor az jó.
1: Meg amúgy tudod, mi a durva? Hogy azt néztem, hogy nagyjából foglaltak a táborok. Tehát, hogy ezt úgy lecsapják, mint a húzat, még akkor is, hogyha drága, az is izgalmas szempont, hogy ki csinálhat tábort. Tehát, hogyha akarod, te csinálhatsz egyet?
0: Hát szerintem igen, de azért nem árt, hogyha képzett pedagógusokkal dolgozol.
1: Hát nem árt, meg azért nyilván a szülők erre ránéznek. Mindegy, holnap a nagy tábor téma lesz, úgyhogy arra hadd kérjelek meg titeket, hogy már most készüljetek. Szükség lesz mindenkinek a táboraira. Tehát, hogy írjátok majd meg, hogy a ti gyerekeitek hova mennek holnap.
0: Igen, úgyhogy számítunk a szülők aktív közreműködésére. Mi is mesélünk majd. Bár ugye nálatok hajnal még nem táborozik, mert kicsi.
1: Még nem.
0: Nálunk azért már van egy pár év táboros tapasztalat. Az én gyerekeim kifejezetten szeretik a táborokat, különösen Dávid, ő nagy ilyen tábor kompatibilis.
1: Hallod, itt egy üzenet, holnap majd ebbe belemegyünk, de a fiamnak biológiai tábor, vagy biológia tábor, 120 ezer forint, 3 nap alatt betelt.
0: Az igen. De ez ott alvós? Anna Mari írta, látom. Ott alvós, vagy napközis? Ha azt írott, hogy napközis, akkor pláne lemegyek hídba, mert azért napközis táborra a 120 ezer, az kőkemény.
1: Maga a téma meg izgi. Tehát nyilván, hogyha ha szereti a gyerek a bioszt, akkor ebből tök jókat ki lehet hozni. Nyilván természetjárás kell, hogy legyen benne.
0: Persze.
1: Boncolás.
0: Azt mindenképp. Azt a 10 évesek nagyon érik.
1: Igen. Szerintem is.
0: Hát figyelj, van, ugye, meséltem már neked, ugye az egyik unokahúgom, ő orvosi egyetemre jár. És ők voltak boncoláson. Hát ott kötelező.
1: Persze.
0: Mondta, hogy azért egy hét ember úgy masszívan rosszul lett.
1: Hát nyilván, tehát ez olyan, hogy még akinek a gyomra erős, az is elsőre azért nem szokja a dolgot. Ott alvós.
0: Igen, na hát úgy már azt mondom, hogy nem olcsó, nyilván, de sokkal inkább.
1: De 3 nap alatt betelt. Ez mennyi? Ez egy fizetésnek a harmada, nem?
0: Na jó, de ha belegondolsz, biológia tábor, abból azért szerintem olyan óriási kínálat nincsen. Tehát ez nem olyan, mint egy művészeti, kézműves tábor, vagy egy zenéhez kötődő tábor.
1: Na jó, de
0: tábor,
1: a kereslet is, tehát hogy most gondolod sokan, egyébként jó, de gondolod sokan akarnak, hát attól függ, milyen a tábor szervező. De mondjuk, érted, ha választhatsz, hogy foci tábor vagy biológia tábor, szerintem a foci tábornál nagyobb a sor.
0: Hát nyilván, persze, persze, evidens, de foci táborból több is van, mint biológia tábor.
1: Na jó, ez lesz holnap a témánk, és szerintem erre bőven szánunk egy órát, mert itt azért lesz mit megbeszélni, és elszámoltam magam, még csak szerda van, tehát most ugye három betű megy még föl, holnap lesz a kétbetűs nap, aztán nyári szünet.
0: Bizony, ezzel kemény. A héttel vége a tanévnek. Na kérem szépen, a játéknak is csak mára lesz vége, pillanatokon belül, aha, mert hogy sorsolunk, előtt azonban még elmondjuk a helyes választ, amit úgyis mindenki tudott, mert nem kaptunk egy darab rossz választ se szerintem. Melyik műsorban volt mentor by Alex? Így szólt a kérdésünk, és akkor volt nekünk ugye három válasz lehetőségünk, A. Megasztár,
1: B. Szombatesti Láz,
0: avagy C. X-faktor, és hát
1: nyilván
0: mindenki tudta, hogy az X-faktor a helyes válasz, és akkor nézzük is a sorsolást. A mai nyertesünk nem más, mint Gábor!
1: Pam, pam. Gábor! Gratula! Ez két jegy, és bármelyik napon használhatod.
0: Így van, ezt majd Gábortól fogjuk megkérdezni, hogy ő melyik napon szeretne ott lenni a Vízzene Virág Fesztiválon. És aggodalomra semmi ok, mert hogy még holnap, és holnap után is fogunk páros napi jegyeket sorsolni.
1: Úgy ám, olyat lehet, hogy nem viszel valakit, hanem az egyikkel bemész egyik nap, a másik nap bemész egyik nap délelőtt, és másik nap délután?
0: Nem, hát ez egy napra
1: egy,
0: szól.
1: Egy nap csak.
0: Egy nap bemész kétszer, tehát hogy egyedül. Nem tudom, hogy ez érdekesen jön ki a matek.
1: De hogy plusz egy fő. Tehát, hogy ezt nem tud elvinni? Nem mi?
0: Hát azt nem.
1: Szívás. Szegény skizofrének. Nekik adunk kettőt?
0: Fú, te azért...
1: Elfogytam?
0: Jó, hogy nem vagy fesztivál szervező.
1: Azt szerintem nagyon jó, hogy nem vagyok az. Oké, okay, köszönjük szépen Andinak, hogy a mai napon is borzolta a kedélyeket.
0: Köszönjük szépen annak az Ádinak, aki sok felháborító dolgot csinál Új-Budán, de legalább nem hagy gyerekeket este a játszótéren.
1: Hú, ez eléggé durva hangzik a mai PC kultúrában. Nem hagy gyerekeket a játszótéren. De jó, értsük jól. Értsük
0: hát,
1: jól.
0: Ha hallották a sztorinkat,
1: igen,
0: mindenki érti.
1: Világos, és aki még a műfűvet is gazolja, Ilyes Roland.
0: Bizony. Mondanám, hogy hívjatok kertészkedni bátran. De nem biztos. Bár gazolni szerintem egészen szakszerűen tud.
1: Amúgy, ha valami elmondható szerintem a kertedről, bár még nem voltam ott soha, de az biztos, hogy rendezett.
0: Igen, mondjuk ez a legkevésbé sem nekem köszönhetően, inkább az asszonynak, mert ő várja el, de egyébként gazolásban tényleg jó vagyok, úgyhogy ha valaki szeretne hívni gazolni, akkor írjatok privátban is, meg egyezünk.
1: Hát erre nem gondoltam, hogy így fejezzük be a mai műsor, de ha így gondolod, legyen így, és akkor holnap reggel találkozunk 6 után, nem sokkal, legyen szép a napotok, sziasztok!
0: Buenos morgen!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt. Most pénteken bábolnán a Green Csónak ház bisztró és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Kutyakölyköket találtak egy teherautó rejtett rekeszében, lezárások lesznek a plac elnevezésű rendezvény miatt Tatabányán, ismeretlen Bartók mű kézirata került elő. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. 6 alig néhány hetes tacskót találtak a pénzügyőrök egy teherautó rejtett rekeszében, az állatok csippel, oltással és útlevéllel sem rendelkeztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a sofőr azt állította, hogy mind a 6 kutya az övé, és Romániából Franciaországba szállítja őket a családtagjainak. A pénzügyőrök azonnal értesítették a kormányhivatal hatósági állatorvosát, aki megállapította, hogy az állatok alig 5-6 hetesek, érvényes útlevéllel, csippel, veszettség elleni oltással nem rendelkeznek, és még túl fiatalok a hosszú úthoz. A hatósági állatorvos megtiltotta a kölykök továbbszállítását, elrendelte elkobzásukat, a kiskutyák pedig egy állatvédő egyesület gondozásába kerültek. A NAV munkatársai feljelentést tettek kedvtelésből tartott állatok kereskedelmével összefüggő visszaélés gyanúja miatt, áll a közleményben. Ismét megrendezik június 19-e és 20-a között a plac elnevezésű rendezvényt Tatabányán, a Megyeháza téren és az Árpád téren. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani Tatabánya belvárosában. Június 19-én 13 órától várhatóan június 21-én vasárnap reggel 6 óráig teljes útlezárás lesz érvényben a Komáromi utca, Álmos Vezér utca és a Béla Király körtér közötti szakaszán, valamint a Főtér és a Köztársaság útja közötti területen. A mélygaráshoz vezető út szabadon használható, a rendezvény ideje alatt a mélygarás zavartalanul üzemel. A szervezők kérik a közlekedők és a környéken élők türelmét, valamint megértését az ideiglenes forgalomkorlátozások miatt. Az érintett útszakaszok környezetében a közlekedés a rendezvény időtartama alatt a kijelölt kerülő utakon biztosított lesz. Bartók Béla 1907-ben írt, eddig ismeretlen kompozíciójára bukkant a Bősze Ádám zenei antikvárium. A dokumentum egy spanyolországi árverésen került elő, ám hibás megjelöléssel, egyszerű zenei album lapként, amelyet a magyarországi antikvárius 2024-ben vásárolt meg. Amikor Magyarországra érkezett a kézirat, a zenei antikvárium elküldte azt a Bartók archívum igazgatójának is, aki elindította a védési eljárást. Akkor döbbentek rá ugyanis, hogy ez nem zenei album lap, hanem egy, a Bartók Béla és Gellér Steffi levelezéséből hiányzó láncszem, egy kompozíció a Gellér Steffi által feladott dallamra, mondta el Bősze Ádám, a zenei antikvárium alapítója, tulajdonosa az MTI-nál. És végül sport. Az osztrák válogatott 3-1-re nyert Jordánia csapata ellen az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság J csoportjának első fordulójában. Az újonc közel-keletiek bátran játszottak, több komoly veszélyt teremtettek a VB-re 28 év után visszatérő ellenfelük kapuja előtt, de az osztrákok hatékonyabbak voltak, így fontos 3 pontot szereztek.
0: Időjárás.
1: Ma a napot többször takarhatják fátyol és gomoly felhők, de csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak. 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Tudom, csak szerda. No, de ettől a mi hangulatunk még kiváló. Hello, buenos morgen, ki koktél, beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés duma, jó sok zene itt a forráson. Ez a koktél Tamással, kettőig együtt. Jön a Purple Disco Machine, Philo Tonic-kal, Jazz Grilling kamarát pedig kezdi az órát. A Song Good a tiéd, rádiózelem!

Purple Disco Machine és Retro Sonics közössel találkoztál. Ez volt a Ghost Town, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ez a forrás, a koktél benne, 4 órában kevés dumával és persze jó sok zenével. Kettőig lehetünk együtt, nem sokára az első bulvár csokoradaggal. Regál Lili érkezik, az egyszer lila, egyszer zöld, egyszer piros, már mind tudom én milyen hajú csajszi, aki DJ. Tudjátok, a bölcs mindent magában keres, a balga mindent másokban. Kung Fu Szi, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Kínai bölcs, filozófus és tanító volt, az ókori Kína egyik legnagyobb hatású gondolkodója. Még időszámításunk előtt élt. Jó rég volt! Nem hiszem, hogy a nagypapád ismerte. Én viszont ismerem a Mouse T és Van Kelmut közöst. Hozom mindjárt, itt lesz a Sarah Connor, elsőként pedig egy kis Infinity James Young-gal. Csak

0: Rusty és Van Kelmut közöst hoztam el, Francesco Yates pedig egy jó nagyot énekelt. Ez volt a Some Kind of Feeling a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádiójában. Csak slágereket hallgatsz itt nálunk, ebben a négy órában pedig megspékelem mindez kevés dumával, és nem sokára Bulvár Csokorral benne, ahogy ígértem, Regál Lili. Maximálisan 29 Celsius fok vár rád, szikrázó napsütés. Úgy nézem, hogy az egész nap folyamán, úgyhogy panaszra nem lehet okod. Azoknak főleg nincs okuk panaszra, akik a 34, 35, 36 fokot várják a hétvégére. Megkapjátok! Én Stósz and Ájdalát is, Jön Gordó és Reiner Zonneveld a Loco Locoval, Macklemore is muzsikál, hiszen már ez pedig egyből a kereskedelmi szünet után bombáz téged. Milyen lesz a Nirvana?
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én újra a Vízzene Virágfesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Zenekar, amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tó partjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. Négy nap végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Toss and Die, és persze, hogy a Dance Monkey 6, de hogyha, tehát 7 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, na mindezt Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Bulvár Csokrot ígértem, hát nesze, itt van Regán Lili, aki nemrég úgy döntött, hogy kipiheni az elképesztő hajtást, és elrepül a trópusi paradicsomba Sri Lankára. Az álomutazás azonban pillanatok alatt horrorfilmé változott. Lili békésen élvezte a pálmafás óceánpartot, amikor a semmiből megtámadta őt egy helyi állat. Szerencsére a DJ lány profi módon kezelte a helyzetet, lekaratézta. Így komolyabb baj nélkül megúszta a sokkoló kalandot. Lilit tehát nem olyan fából faragták, hogy egy kis riadalom hazazavarja, alig telt el pár nap, már is hatalmasat robbantott a neten, méghozzá az új Heal Me című klipjével. Bullet Joker, benne Regál Lili, mindjárt jön is. Itt lesz Gail, megtanuljuk az ABC-t, csak sajnos rosszul. BSV-dalt is kaptok, Regál Lili pedig Chris Willis-szel közös

napokban is simán elmegy a Fly Project és a Musica itt a forráson. Első órát zártam, koktélban, persze, és nyitom a másodikat. Jön Andi a legfrissebbekkel, aztán varázsolunk, oké, elő a cilindert. Lady Gaga érkezik, ilyen lesz az Abrakadabra.

0: Balázs Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
9: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
10: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, megújul a téli üzemeltetési flotta a Magyar Közútnál. Jelentősen csökkent az új fiatal droghasználók száma Kínában, a hivatalos adatok szerint. Hétvégén rendezik meg a tatai sokadalmat. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket itt Taller Andreától hallják. 10 új korszerű tehergépjárművet vásárolt a Magyar Közút Nonprofit ZRT, amelyek országszerte segíthetik az utak téli sikosságmentesítését és a hóeltakarítást, közölte a cég az MTI-vel. A közlemény szerint a beszerzés célja egyrészt a több mint 20 éves elhasználódott, jelentős felújítási költséget igénylő tehergépjárművek kiváltása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési feladatok és a növekvő útszakaszok által támasztott igények kiszolgálása. A tájékoztatás szerint a tehergépjárművek kezelői a gyártók szakemberei által tartott oktatáson vettek részt. Minden tehergépjármű esetében 2 kezelő munkatárs kapott képzést a biztonságos és szakszerű üzemeltetés, kezelés és karbantartás érdekében. A tehergépjárművek a vármegyei vezetők döntése alapján kerülnek az üzemeltető mérnökségekhez, írták. Több mint 40%-kal csökkent tavaly az újonnan nyilvántartásba vett 35 év alatti droghasználók száma Kínában, jelentette a kínai állami média a Kínai Nemzeti Kábítószer Ellenőrzési Bizottság közlése alapján. A hatóságok szerint a visszaesésben szerepet játszik, hogy a fiatalok körében erősödött a kábítószerfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos tudatosság. A kínai hatóságok tavaly mintegy 27 000 kábítószerrel kapcsolatos bűnügyet derítettek fel, több mint 41 000 gyanúsítottat vettek őrizetbe, és összesen 33,5 tonna kábítószert foglaltak le, áll a közleményben. A Kenderke Néptánc Egyesület június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angol Kertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos programkínálat várja. Többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökséggála, mesekocsma borkóstoló, néptánc találkozó, betyár és mesterség bemutatók, gasztro és borterasz, valamint a hagyományoknak megfelelően a sokadalom nyitónapján adják át a városi művészeti díjakat. A 26. tatai sokadalom ingyenesen látogatható, a részletes programot a tata.hu oldalon találják. És végül sport, visszatér a bányász, ezzel a bejelentéssel tudatta a Dorogi Futball Kft., hogy a következő szezontól a csapat Dorogi Bányász FC néven folytatja szereplését. Az együttes már az NB3 északnyugati csoportjában is ezen a néven indul, a klub közösségi oldalát pedig szintén Dorogi Bányász FC-re nevezték át. A névváltoztatás jóval több, egyszerű adminisztratív lépésnél a dorogi labdarúgás történelmi gyökereihez való visszatérést jelképezi. A Dorogi Bányász név évtizedeken keresztül fogalomnak számított a magyar futballban, és a klub történetének legnagyobb sikerei is ehhez az időszakhoz kötődnek, írja a dorogimedence.hu.
0: Időjárás.
1: Ma a napot többször takarhatják fátyol és gomoly felhők, de csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak. 24 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Nos, ugorjunk bele a másodikba, sziasztok, ez a 4 órás koktél, kevés dumával, jó sok zenével a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Én Tamás, kettőig együtt, Berkes Olivier a Bulvár Csókorban, Nomek, Chris Burke, BB, Jackson Wanga, Ricky Martin, Lady Gaga, és az Abrakadabra, tarts velem, szépen!

Park és Daniel Merano. A fragma egykoriával a Tokas Miracle-vel itt a forráson. A tavalyi évből szállítottam. A Vízzene Világ Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott, benne pedig a Cocktailt 4 órában. Kem és Gyuma, jó sok zene, mindezt Tamással 2 óráig lehetünk együtt. Ebben hozok bulvárcsokrot. Bocsánat, hát ebben is. Persze, Berkes Oliver kerül terítékre, úgyhogy róla lehet majd falatozni, hölgyeim. Na jó, csak viccelek, viszont nem viccelek akkor, amikor a mai napi koktélos bölcsességet dobom felét. A bölcs mindent magában keres, a balga mindent másokban. Az idézet arra tanít, hogy a bölcsember önmagában keresi a válaszokat, a fejlődés lehetőségét és a felelősséget, míg a balga persze, hogy másokat hibáztat, vagy kívülről várja a megoldást. Te melyik kategória vagy? Költői kérdés volt. No, nem sokára ránézek egy picit a kalendáriumra, addig viszont király dalokat hozok. Itt lesz Duke Demont, és a Need You BB Rexával is találkozol. Paulina pedig elsőként a blogban egy vadonatúj dallal jelentkezik, ennyi áthallással. Vége van, kicsi, már ez oda a címe, hozom csak.

pont, és emiatt így jó volt a tiétek. 13 évvel ezelőttről szállítottam. Koktél 4 órában kevés dumával és jó sok zenével itt a forráson. No meg a kalendáriummal a névnaposok, már a Laurák és az Alidák. Boldogat nektek! Ma van az a nap, kérem, amikor is megérkezett New Yorkba a szabadság szobor, csak hát egy picit régebben, 1885-ben, mert hogy kapaszkodjatok, ezt Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államoknak függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. Amúgy a szobrász Frédéric Auguste Bartholdi volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit pedig Gustav Eiffel végezte. Ja, a szobor másolata Párizsban ott van, a Szajna partján. Viszont nem kell Franciaországig utazni, a Boulevard Chocoréért. Berkes Olivér érkezik rögvest, itt lesz előtte a Malaka, jön Damien a David a Talk to Me-vel, Pink és Will of Sage Heart, alias a kicsi lánya, a Cover Me Sunshine-nal bombáz. Hozom csak slágerek közt.

Sulivér, és a volt, ami volt, lesz, ami lesz. Hát vízzen a virágfesztivál, az lesz. Mi vagyunk a hivatalos rádió, csak szólok, benne pedig most a koktélt hallgatott, kevés dumával, jó sok zenével és a bulvár csókorral, no meg Berkes Olivérrel. A sármos énekesről mostanában kevesebbet hallani a hangos bulvár lapokban, és tudjátok miért? Mert Olivér nem pihen, hanem gőzerővel pörgeti a zenei karrierjét, például a Spotify-on is. A legfrissebb hírek szerint az X-Voice felfedezett az utóbbi időben mindent, feltett az új dalok csiszolására, de hogy a rajongók sem maradjanak éhesek, a közelmúltban egy elképesztő hangulatú akusztik koncertet nyomott le a Dunán ringatózó A38-as hajón. Nos, jó hírem van, a srác még mindig készen áll arra, hogy a nyári szezonban ismét elrabolja a női szíveket. Hölgyeim, tessék vigyázni a szívekre, mert jön Berkes Olivér. Mármint a nyáron, itt az imént énekelt, a bulvárcsokorban, tehát ő Kesha TikTokkal, jön Sophie Liz Baxter, elsőként pedig a nagy klasszik Kínuszilvától, csak slágerek közt, tiétek a King of My Castle!

0: Molly Molly, és persze a Freaks in Town zárta a második órát itt a Cocktailban, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ez a forrás, Jan Andi a legfrissebbekkel, aztán Mossy Man és Tips közöse, ilyen lesz a Hello!
1: Nem hoz lázba, míg este is pörögné. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanútere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 3 perccel járunk a déli harangszó előtt. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a 7. Tiszatavi PET kupán. 2 medve támadás is történt kedden Romániában. Zárva lesz pénteken a Tészol központi ügyfélszolgálata és a régi temetkezési ügyfélszolgálat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Véget ért a 7. Tiszatavi PET kupa, a kedvezőtlen időjárás ellenére is 10,7 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők, közölte a PET kupa egyesület kedden az MTI-vel. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon Tiszafüredi központtal, Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Dinny és Hát között zajlott. 2 medve támadás is történt kedden Romániában, közölték a román hatóságok. A Brassó megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint kedden a fogarasi havasok lábánál fekvő Marginen és Búcsum települések közötti megyei úton támadt emberre medve. Az 53 éves férfi a fején és a hasán sérült meg, a rohanmentő szolgálat helikopterével szállították a brassói sürgősségi kórházba. A mentőegységek kiérkezésekor a férfi eszméleténél volt. Kedden délután medve harapott meg egy külföldi turistát is az Argest megyei Arefu község hegyvidéki térségében. A német állampolgárságú 30 év körüli nőt a bal alkarján harapta meg a nagyvad. A mentősök kiérkezésekor a nő eszméleténél volt, ellátták a sérülését, majd kórházba szállították, közölte a katasztrófa védelem. A Tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint június 19-én, most pénteken zárva tart a központi ügyfélszolgálata, valamint a temetkezési ügyfélszolgálat régi Sikvölgyi úti irodája. Ezen a napon nyitva tart a Tészol temetkezés új, a Megyeháza téren található ügyfélszolgálata, a megszokott rend szerint 7 és 15 óra között. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rend szerint várják az ügyfeleket. Mozdítsd meg környezeted címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kreszttesztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Ma a napos gomoly felhős időszakok váltakoznak majd, az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani. 24 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: Tudjátok, mi az a pisi kártya? Na én mindjárt húzom, mert aztán indulok. Na de hogy hol van ilyen? Mesélik nem sokára a Buenos Morgan visszatekintőben, a Bulvár Csokorban pedig Zombr. Ez a koktél 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, Kongs, Dash Young Fly-jal, LMFAU, na meg Moszimel és Trips. Kezd már is a Hello, én Tamás. Rádióz velem!

Kangs, valamint Teofilus London közöst hoztam. Az űrbe jártunk, galaxisok között utaztunk, Galaxyhez volt a dal címe, csak slágerek között repült. A Vízzene Világfesztivál hivatalos rádióját hallgatod. Ez a Koktél, benne 4 órában kevés dumával, jó sok zenével. No és a Buenos Morgan visszatekintővel ebben az órában. Mi a helyzet a pisi kártyával, és egyébként azért dolgozunk, hogy éljünk, vagy azért élünk, hogy dolgozzunk? Na ez a költői kérdés érkezik, ők persze erre megtalálják a választ. A következő fél órában tuti, hogy hozom, előtte pedig jön Zambra, jóképű fiatalember, aki a Bulvár Csokorban szerepel. Rita Ora, mindjárt a Your Song-gal, elsőként pedig mit szólnátok, ha Floridáig utaznánk? Na jó, csak

0: Zöld volt a tiéd, Koktél 4 órában. Kemés Dumával, jó sok zenével és Tamással kettőig tölthetjük együtt az időt, nem sokára a Buenos Morgan visszatekintő a tiéd. Most azonban a Bulvár Csokor! No, szerintetek ki az a srác, akiért jelenleg az egész internet megőrül, és akit már Chapin Ronhoz és Sabrina Carpenterhez hasonlítanak? Hát persze, hogy a 20 éves New Yorki Jenny Zombr, azaz Shane Booz. A srác nemrég hatalmasat ment a kultikus Coachella fesztiválon, és ha ez nem lenne elég, alig néhány hete ledobta a nukleáris bombát, bejelentette a gigantikus 37 állomásos aréna turnéját. No, ráadásul a legfrissebb pletykák szerint a turné mögött egy titokzatos vadonatúj nagylemez is lapul, amiből a koncerteken már kaptak egy kis ízelítőt a legszerencsésebbek. Hát én nem azt tudti. A Bulvár Csokor, benne pedig Zombr az imént. Mindjárt Buenos Morgan visszatekintővel bombázlak, addig Else felviden Los Tres Bandidos All Saints, na meg WEDC és Samira az egykori Shanice dallal, ilyen lesz az I Love Your Smile!
1: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nyomjad be!
3: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az Öreg tó partja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
2: Köszönjük szépen!
4: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
5: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Lesz felvidén a Vízzel a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. Ez volt a One Day-t, a koktélt hallgatod. Előtte mindig a Buenos Morgan pörök, 6 és 10 között ébredtek a programmal Ádám és a Roland, a két hangulat felelős és a Pisi kártya. Legalábbis a mai reggel folyamán jól kitárgyalták, no meg terítékre kerül az, hogy vajon azért dolgozunk, hogy éljünk, vagy azért élünk, hogy dolgozzunk. Mutatom a részleteket.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ugye lehetett olvasni a héten, hogy a Mastergoodnál kireppent egy olyan hír a cégből, hogy 10 darab Pisi kártya jut 200 dolgozóra, és csak akkor mehetnek el a gépsorok mellől, hogyha Pisi kártyát húznak.
3: Aztán ezt egyébként tagadták utána, ugye? Tehát kijött egy
2: cápolat. Igen, mert 11 van.
3: Mert egy foci csapat.
2: Igen, és abban ki 3 kaki.
3: De hülye vagy. Na, szóval, hogy utána kijött ennek ugye a cáfolata is, úgyhogy hát nem nagyon tudjuk, hogy most itt konkrétan mi a helyzet, de nem is ezt a konkrét szitut fogjuk körbejárni, hanem egy picit ebből fogunk kiindulni,

0: és akkor az a kérdés kerül itt majd terítékre, hogy vajon tényleg azért élünk, hogy dolgozzunk, vagy azért dolgozunk, hogy éljünk, ugye itt ez már
1: tegnap példa. Be is igen, gondoltam.
0: Így van, úgyhogy a tegnapi szálat szűjjük majd így tovább.
1: Na jó, tehát ígérem, ez a téma behúgyozás lesz. Erről beszélgetünk most. 10 pisi egyről szólt a fáma eredetileg, amiből ugye, hát mint kiderült, jött ez a cáfola, de nem pontosították, tehát igazából nem lehet tudni, de nem 10, tehát szerintünk
2: tehát
1: van.
2: De most egy, tehát akkor az azt jelenti, hogy egy műszak alatt 10-szer mehetek el pisilni?
1: Nem, hanem egyszerre 10 ember mehet ki pisilni.
2: Ja, egyszerre 10 ember
1: mehet. Amiben egyébként lehet, ha ez tényleg így van, lehet benne ráció, tehát én el tudom képzelni, hogy van olyan munkahely, ahol mit tudom én, a 200 emberből egy pillanatban nem hiányozhat 10-nél több.
0: De várjál, és egy pisikártya többször is felhasználható? Én társasjátékon edződtem, tehát én a szabályok részleteire is mindig kíváncsi vagyok.
1: Igen, na, de egy hát kaki, igen, az két pisikártya.
2: Tehát, hogy... de tényleg ilyen nagy WC kártya nincs. Tehát ugye már pisikártya van.
1: Hát de szerintem ez teljesen jó.
2: Vagy van időkorlát? Érted?
0: Mert... várjál, ha már az időt behozod, az is kiderül itt az általános élelmiszeripari termelési igazgató nyilatkozatából, hogy náluk a pisilés nem olyan egyszerű.
1: Na várjál.
0: Mert hogy...
1: igen?
0: A védőruházat ja, miatt levetkőzéssel és felöltözéssel jár, úgyhogy nagyjából 10 perc, amit igénybe vesz.
1: De ez se igazságos, mert amúgy a nőknek kevesebb idő is elég. Tehát a nőknek kevesebb időt kell adni. Mert szerintem ott nagyobb sugárban jön.
2: Miért jönne már nagyobb sugárban? Miért prostata problémáid vannak? Akkor biztos, hogy izé...
1: Amúgy de igen, hogy... nem így akartam megbeszélni, de amúgy a...
2: hát azoknak jön lassabban, érted?
1: Hát nem, mert...
2: a nőknek kellene több idő, tehát mire én levetkőzök, neked meg igazából lehet, hogy csak a védőruhát elől le kell húzni, ez kész.
0: Tudod, mit most kapni karácsonyra?
2: Nem nagyobb az a nyílás, mint a tiétek.
0: Hatodikos biológia könyvet.
1: Figyelj, megkérdezem a barátomat.
0: Az ember anatómiája címmel. De vigyázz, mert fény fog derülni a szaporodás titkaira is, nem akarlak elkeseríteni.
1: Általánosságban igen, a nők gyorsabban tudnak pisilni. A női húgycső átlagosan 3-4 cm hosszú, a férfi húgycső átlagosan 18-20 cm hosszú. Tehát a nők hamarabb végeznek. Biológia. Mi most nem? Csináljunk egy versenyt.
2: Jó, akkor ígyunk most,
1: ígyunk meg ugyanannyi valamit.
2: Ezt megcsináljuk, hogy ki fog gyorsabban pisilni.
0: Élő adásban egy gyors pisilési verseny?
2: Ne, és ha addig te itt elszórakoztatod a lépetet.
0: Én el, az biztos. Addig pedig mi kultúrát az
2: elit hallgatunk.
1: De most érted, most beszélünk
2: kell
1: itt.
2: Kell most pisilni,
1: Adi. Most beszélünk itt 200 dolgozóról. Most az, hogyha 200 nő, akkor az összesen mondjuk 800 cm húgycső. De hogyha... de hogyha 200 férfi dolgozik, az már kilométeres.
2: Mert abból nem fogunk jól kérni.
1: Na jó, oké, elvittem a témát.
3: Buenos morgen, minden

James és Mariah Carey, I Know What You Want. Ezzel zártam a harmadik órát itt a Cocktailban. A Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott. No és persze, a legfrissebbekkel már is Kittit, aztán beleugrunk az utolsó órába, a Majestic és Celine Dion kollabba. Ilyen lesz a Set My Heart on Fire.

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
2: És mi hiányzik, Anna?
1: Medence. Közeledtek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
2: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
1: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
5: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónakház Bistro és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Országos gyermek életminőség felmérést indította a Semmelweis Egyetem. Erdő Péter fogadta Magyar Pétert, stabil növekedési ütemet jelez az áprilisi bérstatisztika. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőivel a 4-18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnek fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem gyakorlati ellátásszervezési, egészségpolitikai szempontból is értékes valós képet kapni a gyermekek életéről, egészségi állapotáról és mindennapi kihívásairól. Az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek a betegút szervezéstől a gyermekek jóllétét támogató programokig, tudatta az egyetem. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában, tudatta a Főegyházmegye közösségi oldalán. A bejegyzés szerint a megbeszélés központi témája a miniszterelnök közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során 14. Leó pápával találkozik majd. Hozzátették, a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. A legfrissebb kereseti adatok továbbra is dinamikus bérkiáramlást jeleznek, ami szinkronban van a minimálbér idei emelésével, és megerősíti, hogy a multinacionális nagyvállalati szektorban bevezetett tavaszi bérdöntések is azzal arányosan alakulhattak, állapították meg a Központi Statisztikai Hivatal friss jelentéséhez fűzött kommentárjukban az MTI-nek nyilatkozó piaci elemzők. A jelentés szerint áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2, a reál kereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A KSH friss átlagkereset statisztikája továbbra is pozitív képet fest a bérfolyamatokról, szögezte le az MTI-nek küldött kommentárjában Virovácz Péter, az egyik bank fő közgazdásza, aki az átlagbérnél is fontosabbnak ítéli, hogy miként alakult a medián kereset változása. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár június 27-e és augusztus 3-a között zárva tart, utolsó nyitvatartási nap június 26-a péntek, nyitás augusztus 4-én délelőtt 9 órakor. A közlés szerint a nyári zárvatartás idejére a megszokott 6 darab könyv helyett 10 darabot lehet kölcsönözni.
0: Időjárás.
1: Ma időnként több felhőzavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor is frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet, 26 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Jó, hogy hozok nektek bulvár csokrot, ki lesz benne, segítek. Őt úgy hívják, hogy Alimars, hozom nem sokára, ez a forrás. Benne pedig a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Mit lesz Mr. Pat, Izollal, Minelli, 50 Cent, no és a Majestic, valamint Celine Dion-kol.

Iszabát és Vizol, persze, hogy az Is No Right, a csak slágerek közt dobtam a vízen a Virágfesztivál hivatalos rádiójában. Ez a forrás és a koktél, 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és rögvest futballal, mert hogy megnézzük az eredményeket, és azt, hogy mi vár még ránk a mai nap folyamán. Hát Bulvár Csokor biztosan, benne pedig Only Mars, mesélek róla, úgyhogy a füleket tágra nyitni és kapaszkodj, még énekelni is fog. A bölcs mindent magában keres, a balga mindent másokban. Ez a mai napi koktélos bölcsesség. Kungfuszi, köszi! Mondanám, hogyha lenne időgépem, akkor visszautazok időszámításunk előtt 500-ba, és tényleg jól megköszönöm, de hát bocs, nincsen. Viszont vannak jó dalaim a 99 Souls-tól és a Destiny's Child

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Child, valamint Brandy Collab. The Girl Is Mine, így a dal, 11 évvel ezelőttről játszottam. Cocktail 4 órában kevés dumával, és persze jó sok zenével, na meg rövidesen bulvár csokorral, benne pedig jó, hogy Oli Mars. Itt pedig a futball VB, mert hogy ma is voltak meccsek, és lesznek is. Na mondom, Irak-Norvégia 1-4 lett, Argentina 3-0-ra verte Algériát, Ausztria pedig 3-1-re Jordániát. És hogy mi lesz a folytatás? 7 órakor Portugália-Kongó, 10-kor pedig Anglia-Horvátország. Mondanám, hogy tippeljünk, de hát mellézve az előző meccseket, én már nem merek. Viszont merek jó dolgokat játszani, mindjárt a Switch Disco, itt lesz Jealous Friend Sebastiannal, a Pnau és The Warning közös, a kereskedemi szünet után pedig Benny és Gaz D'Aperton közös a tiétek. Ilyen lesz a Super Lonely!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzenevirág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
3: Vedd meg jegyet még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Swiss Disco és hát persze, hogy a Brazil, csak slágerek közt küldtem. A Vízzel a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott, benne pedig hát a Bulvár Csokrot, persze. Itt van Only Mars, a brit X-Factor, egykori szívtiprója. Képzeljétek el, májusban fogta magát, lelépett a színpadról, de nem pihenni ment, belevezett egy kihívásra a két gyermekes apuka. 5 nap alatt futva, evezve és biciklizve lenyomott 400 kilométert. No, de itt jön a csavar, a srácnak fogalma sem volt a napi útvonalról, azt mindig csak az indulás előtt élő rádióadásban árulták el neki. No, hát 5-ször műtött térdel, 0 maratonista múlttal vágott neki a brutális hegyeknek és a jéghideg vizeknek. A sok és a kimerültség ellenére Oli megcsinálta, és a célvonalnál hatalmasat ünnepelt a családjával. Ráadásul a rajongók segítségével több mint 1 millió fontot kalapozott össze egy jó ügy érdekében. Na, hogy nevezik ezt? Igazi szupersztár tempó. Te lenyomtad volna 400 kilométer 5 nap alatt, futva, evezve, biciklizve? Öljön mindjárt Daniel Harl és Dua Lipa is, a Valmar nem az a lányjal és Sophie-val közösködik, itt pedig az úr, aki a 400 kilométert lenyomta, Oli Mars, csak slágerök közrepül, a You Don't Know Love.

Don't you know, pump it up, nyomnám tovább Endor dalát. Ezzel zártam az utolsó órát itt a koktélban. Ezennel meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától egészen mostanáig a 4 órás magazin műsort kevés dumával és jó sok zenével hallottad. Fogod holnap is, gyere 10-kor mindenképpen, hozd a koktélos porradat és érkezzél szomjasan. A folytatásban Bálint Lackót penderítem felét. A délutáni csúccsal érkezik az utak hírei, meg sok jó zene, biztos, hogy repül majd felét. Na és én, késő délután 6-kor beesek a forrás charterrel, meg a hazai kedvencekkel, utána pedig Spider Ghost a Light Session 2 órájában. És ne felejtjétek, a vízzene világos jegyekért a játék folytatódik holnap reggel 6 és 10 között a Buenos Morganben. Purple Disco Machine, ez this, és a Beat of Your Heart jöhet, jön ám, én pedig mentem, ciao, holnap gyűszök!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! A légkondicionáló berendezések helyes használatára hívják fel a figyelmet. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez. Bernardo Silva a Real Madridhoz igazol. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írták a honlapjukon. Kitértek arra, hogy a túlmelegedés megelőzésében fontosak a passzív hővédelmi megoldás is, az árnyékolás, az éjszakai vagy hajnali szellőztetés, valamint a zöld felületek növelése, amelyek csökkentik az épületek felmelegedését és a hűtési igényt. Felhívták a figyelmet, hogy a légkondik használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely ország határokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért hazánk csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10 miniszteri konferenciáján írtak alá az európai államok képviselői júniusban. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Horváth Krisztina Arcok című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket június 19-én pénteken 18 órától Esztergomban, a Kisduna sétányon található a Korzóban. A tárlat az emberi arcok sokszínűségét kifejező erejét és történeteit állítja középpontba. A kiállításon Horváth Krisztina alkotásain keresztül ismerhetik meg a látogatók az Arcok című sorozatot. És végül sport, Bernardo Silva a Real Madrid labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A spanyol klub szerdán jelentette be, hogy 2 éves szerződést kötött a 109-szeres portugál válogatott középpályással. A 31 éves játékos 2017 óta a Manchester City-t erősítette. Az angol együttesben 460 összecsapáson 76 alkalommal volt eredményes.
0: Időjárás.
1: Ma időnként több felhő zavarhatja a napsütést, és a térségben időnként egy-egy zápor is frissíthet. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, néhol erős lehet. 26 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Mindig veled, és mindig a legtutibb slágerekkel a ma délután folyamán is. 4 óra indul, sziasztok, szép délutánt mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Egészen 6-ig itt leszek veletek, hozok érdekességeket, információkat, és persze rengeteg sok kiváló slágert, ez persze a mai napon se lesz másképp. Úgyhogy hajrá, kezdjünk bele a Purple Disco Machine-nel, itt van a Best

0: rögvest Ellen Walkert hallottátok. Sasha Alex Sloan-nal egyébként ez a Hero című dal volt. Ha esetleg ismeretlenül csengett volna valamiért, mondjuk egyébként egy 3 éves nótadát, ettől még nem jelenti azt, hogy mindenki minden dalt így elsőre felismer. Na mindegy. A lényeg az, hogy természetesen mi figyelünk az utakra, figyelünk rátok, és figyelünk természetesen az érdekességekre is. Hamarosan a Bonus Bargainből idézünk nektek fel egy pillanatot, előtte azonban még zenélünk egy keveset. Ráadásul a VB betét dalával folytatjuk majd mindjárt a Shakira és Barnaboy közösen a Die Die. Előtte viszont még maradunk egy picit hazai vizeken BSB-vel és Belanóval. Itt a Stay!
1: I want you to stay. I want you to stay.

0: Dáj, dáj, az idei VB betétdala itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, és ezen slágerek között pedig ellavírozunk a Buenos Morgan visszatekintők között. És hogyha már a VB betétdaláról beszéltünk, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy mit vonz ez magával, ma akár ott a helyszínen, a büfé magas áraival. Na nézzük meg ezt a tegnapi adásból.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: A gyerekek. De amúgy ez kiakadásra méltó, mert szerintem egyébként az tényleg az, tehát függetlenül attól, hogy milyen drága a belépőjegy, az, hogy még ott is lehúznak, tehát ez lehetne egy ilyen családi szórakozás, ha belegondolsz, ez felszorzod négyel, meg még a jegyek, akkor az már durva, tehát ez jogos. De hogy engem annyira nem borzasztanak el ezek az árak a magyar fesztiválok, a magyar koncertek és a magyar sportesemények tekintetében.
3: Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy ha ehhez hasonlítod, akkor nem olyan kiborító. Én nem tudom, lehet, hogy az amerikaiakat már eleve a gurulós foci kiakasztja, ahogy ők hívják, ugye, vagy az amerikai focisták szokták nevezni, és eleve sokan jársz, hogy kijöttünk ide, megnézzük ezt, aztán még fizetni kell sokat a kajáért is.
2: De mondjuk azt nézegettétek, hogy mennyibe kerül egy VB jegy? Tehát, hogy mondjuk nem most, nem, amikor az utolsó pillanatban, de azt néztem, hogy a legolcsóbb hivatalos jegyek, nyilván az nehéz hozzájutni, azok ilyen 60-75 dollár voltak, tehát 21-27 ezer forint egy jegy, és hogy nyilván a drágák meg a csillagos égig mehetünk fölfele, 8-döntőnél már azt írják, hogy 220-600 dollár, a döntőnél már ilyen 2036-370, tehát a döntőre már ilyen milliós tétel lehet, egy oké, ott nyilván már ne akadják ki, de akkor is maga a gesztus, nem? Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint ahogy most valaki elvesztett egy pert, mert étteremben vizet kért, és nem kapott csapvizet, és beperelte őket, hogy az emberi joga, és nyert az étterem, hogy nem, nekik nem kötelező csapvizet adni, hogy ez ilyen annyira filléreskedés, nem? Tehát, hogy beszedtük a nagy pénzt azon, és akkor még itt is lehúzunk.
3: De egyébként, ha megnézed, vagy úgy is lehet egyébként nézni, hogy fordítva is filléreskedés. Tehát, ha már egyszer kiadtál a belépőkért nem tudom mennyi pénzt, akkor ne sajnáld azt, hogy utána még mit tudom én, veszel 10 dollárért egy hotdogot.
4: Nem.
2: De és mit szólsz ahhoz?
4: Szerintem legyen arányban, érted? Most azért, mert kifizettem a jegyet.
2: Ez jó.
3: Hát mit szólsz ahhoz? Hát drága a jegy is, drága a kaja is.
4: Hát,
2: mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondjuk 30 ezer egy jegy, és azt mondjuk, hogy az egy sör nem lehet a jegy 10%-ánál vagy 8%-ánál drágább. Tehát, hogy ahhoz lövöd a sör árat,
4: igen,
2: amilyen a jegy, annak valahány százaléka.
3: Vagy pedig, aki többet fizetett a jegyért, az kapja olcsóbban a kaját.
4: Meg egyébként szerintem
2: megint a gazdagok többet is, járjanak jól?
4: Meg szerintem többet is fogyasztana az ember, hogyha olcsóbb lenne, nem? Vagy ezt csak én gondolom?
2: Csak az meg lehet, hogy rossz, tehát, mert így is folyamatos sor van, és nem tudnak annyit kiszolgálni, nem?
4: Vagy tehát, lehet, hogy azért csinálják ezt, hogy ne legyen annyi részeg
3: lehet
4: szurkoló, hogy ne történik.
2: Hát igen, de mert aki meg most ilyen meccsekre megy, az már nem randalírozik, mert félti, hogy elveszti jogát legközelebb is bejutni. Tehát,
3: egyébként meg Ádi, figyelj, szerintem a foci szurkolók egy jelentős része annak is örül, hogyha még rossz a sör is, de legalább van, mert Katarban annó nem volt.
2: Jaj, ez is jogos. Vagy még egy opció, hogy amit kitaláltak, azt hiszem, hogy Olaszországban, a fagyi egyik ősvárosában, hogy minden fagyizónál csináltak egyfajta fagyit, ami az olcsó fagyi volt. Tehát, hogy volt a drága fagyi, és az olcsó fagyi. Itt is lehetne valami, nem tudom, valami nagyon szar sör, meg zacskós bor, meg löncshúsból hotdog, és ezek lehetnének ilyen olcsók, és akkor lehetne választani, hogy te a prémiumot kéred, vagy az olcsót.
3: Ja, egyébként nem egy rossz felvetés.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértalúktere 8/A, a Volt bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
5: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
6: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
7: És mi hiányzik, Anna?
6: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
7: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
6: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
8: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ti a forrást hallgatjátok még mindig, és még mindig a legjobb slágereket hozzuk mellé. Na de, ami nagyon fontos, Karen Gillian őszintén beszélt arról, hogy az anyaság teljesen átalakította a prioritásait. Igen, mert hogy a 38 éves sztár, a színésznő és persze férje, a humorista Nick Cocker 2024-ben lettek szülők, ekkor született meg Clementine nevű lányuk. Gillian pedig most elmondta, hogy tudatosan alakítja át a munkarendjét. A legnagyobb vágyam, hogy a lehető legjelenlévőbb anya legyek Clementine számára, és segítsem őt abban, hogy elinduljon az életben, de ráadásul jól is tegye azt. A karrieremet is szeretném a lehető legjobban csinálni, de nem akarom feláldozni a vele töltött időt, mondta színésznő. Hozzátett, hogy bár tart attól, hogy nehéz lesz megtalálni az egyensúlyt, jelenleg ezt tartja a legfontosabb céljának, és elmondta azt is, hogy a forgatások során is igyekszik minél közelebb lenni a lányához, és időnként magával viszi őt a munkahelyére. Na, hát sok sikert Karen Gillannek. A folytatásban pedig megyünk is tovább Steve Krögerrel és Sky Hollanddel, szó most az Everyday.

Rob Sinclair és Kaiser, valamint az I Can't Wait itt a Forrás Rádióban, mindig veled, csak slágerekkel, na jó, azért infokkal is. Ezeket az infokat pedig hamarosan hozzuk nektek, előtte viszont még zenélünk egy picit, például egy hazai kedvenccel, Filóval, akitől az Élem az álmaim című.

0: Ennek az órának a végén is az következik, ami mint minden óra vége felé a Forrás Rádióban jönnek a hírek, úgyhogy 3 perccel, majd 3 előtt ezeket be is mutatjuk nektek. Előtte azonban még azt javaslom nektek szorgalmazni, hogy hallgassátok meg a következő óra első dalát, illetve abból egy aprócska ízelítőt. A Criss Cross Amsterdam és Inna közöse érkezik, ugyanis nagyon nagy siker az a dal, amit úgy hívnak Queen of My Castle. Mutatom!
1: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod. A zenekar, amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a tatai öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt. Szép napot kívánok! Közzétették a nem képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatát. Lassan kezdődik a nyári szünet, ami több veszélyt is rejthet magában. Erős forgalom várható a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyen. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Lassan kezdődik a nyári szünet, ami több veszélyt is rejthet magában. Hogy mire kell figyelni, arról Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Csak olyan gyereket hagyjunk otthon egyedül, aki már az életkoránál fogva, illetve az érettségénél fogva képes arra, hogy egyedül napokat, heteket eltöltsön otthon. Fontos, hogy idegen soha ne engedjen be a lakásba, még akkor se, hogyha arra hivatkozik, hogy a szülő küldte őt. Erre jó ugye a családi jelszó, hogyha van a gyerek kell egy olyan előre megbeszélt jelszó, amit csak a szűk család tud, akkor ezt meg tudja kérdezni az ajtó túlfelén álló ismeretlentől, és nyilván, hogyha nem tudja ezt a szót, akkor nem szabad őt beengedni. Az otthon tartózkodással együtt jár főleg nagyobb gyerekeknél az internet használat, ezt is fontos velük átbeszélni, mennyi időt internetezhetnek, a különböző olyan oldalakat letiltani, szűrőt beállítani, ami nem a gyereknek megfelelő, illetve az idegenekkel való érintkezés az online térben. Ez majdnem ugyanolyan fontos, mint az, hogy idegenekkel nem állunk szóba, és idegeneket nem engedünk be a lakásba. Fontos az, hogy a gyerekek tudják, hogy egy profil mögött bárki megbújhat, attól még, mert 13 éves lánynak adja ki magát valaki az interneten, lehet, hogy egy 56 éves férfi. Személyes dolgokat ne osszon meg magáról az interneten, illetve hát szülőnek mindig tudnia kell, hogy a gyerek merre jár.
1: Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyen a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának a vezetője Szerdán Röszkén. Terber Roland elmondta, az intenzív forgalom június végétől szeptember közepéig, akár szeptember végéig eltarthat. Kilépő irányba elsősorban, júniusban és júliusban, Magyarország felé július végétől szeptember közepéig számítanak az utazók kisebb-nagyobb torlódásokra. A rendőrség a társszervekkel együtt mindent megtesz annak érdekében, hogy a határátlépés minél gyorsabb legyen. Az őrnagy az utazóknak azt javasolta, használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. Közzétették a kormány.hu-n a nem országgyűlési képviselő kormánytagok vagyonnyilatkozatát szerdán. Bóna Szabolcs agrárminiszter jelentős földtulajdonnal rendelkezik, Lannert Judit az oktatási tárca vezetője értékpapírban több mint 100 millió forintot tart, Vitézi Dávid közlekedési miniszter pedig csökkentette magyar állampapír állományát, írja az MTI. A kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint a képviselői megbízatással nem rendelkező politikai felső vezetőnek a megbízatása keletkezését követő 30 napon belül kell vagyonnyilatkozatot tennie. A kormány.hu oldalon közzétették a kabinett tagjainak és az államtitkároknak a személyi jövedelemadó bevallásból nyilvános adatait is.
0: Időjárás.
1: A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, elszórtan lehet zápor, zivatar, az északnyugati szél több helyen megérénkül, a hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Holnap a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, 30 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Köszi az infokat, nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak, mert hogy a délutáni csúcsot halljátok éppenséggel. Hát 3 órakor pontosan, a mikrofonnál pedig Bálint László köszönt benneteket, még 3 órán keresztül én leszek az, aki csacsok nektek érdekességekről, közlekedési infokról, és persze rengeteg slágert is játszok mellé. Jön már is a Chris Cross, Szemszödem, és innen közös a Queen of My Castle.

Wired Sonny Foderával, ti pedig a Forrást hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel, és természetesen azokkal a slágerekkel, amelyekkel, illetve sztárinfókkal, amelyekkel a slágereket egy picikét meg tudjuk csavarni. Hát például Taylor Swiftről szoktunk beszélni időnként, na most Taylor Swift exéről van szó. Joe Alwint ugyanis Sarah Pigeon-nal látták egy romantikus New York-i estén. A nyilvános megjelenés azért is keltett feltűnést, mert ez az első alkalom, hogy együtt látták őket. Az elmúlt napokban ugyanakkor több szemtanú is arról számolt be, hogy a két színész többször is feltűnt együtt Brooklyn különböző pontjain. Hát Sarah Pigeon számára pedig mozgalmas év ez, mert hogy a színésznő nagy sikert alatotta a Love Story John F. Kennedy Jr. és Caroline Bessett című sorozattal, amelyben a címszereplő Caroline Bessett szerepét alakította. Magánéletről pedig egyáltalán nem beszélt, valószínű ezután se fog, de hát miért is kéne, viszont a paparazzók azok nyilván mindig ott vannak mindenhol, meg hát manapság már mindenki lehet paparazzó, ugye? Csak egy mobiltelefon elég hozzá, az meg már ugye mindenkinek van. Na, pont. Kungz és Boys Noize érkezik a folytatásban, egy olyan dalal, ami szerintem a paparazzóknak is szólhat. Getaway, ez egy újdonság, ezzel folytatjuk most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyomjatok!
2: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az öreg tópartja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
1: Szépen!
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Mondhatnánk, hogy csend és nyugalom, de bár azért ez nem teljesen igaz, azt azért hozzá kell tenni, hogy az M1-es autópályán mindig történik valami, itt át a tereléssel mindenféleképpen számolnotok kell most is, a főút forgalma pedig hát természetesen, illetve természetszerűleg, mint minden délután ma is szépen meglódult, meg erősödött Budapest irányába főként, hát azt hiszem, hogy ez sem okoz már sokatoknak különösebb meglepetést. Meglepetésben pedig remélhetőleg nem is lesz majd részünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy ha 06 20 98 98 5-re közlekedési infót is küldötök, akkor maximum egy-egy trafipaxról szóltok, de hát ez ugye nem csak rajtunk múlik. Szóval csak óvatosan, vigyázzatok egymásra és magatokra, és jó utat mindenkinek!

milyen gyorsan telik az idő, fel sem fogjuk, hogy milyen gyorsan telik igazán, pedig hamarosan elérkezünk a délutáni csúcs fél idejéhez is, úgyhogy én arra tudlak titeket bátorítani, hogy tényleg tartsatok velünk, hiszen kiváló slágerek jönnek, hamarosan a hírek is, ám előtte, mielőtt még a hírekbe bele botlanánk, Eva Max és egyfajta hitelvesztés progressziója következik, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam, ez nagyon tudományos akart lenni, hát maradjunk abban, hogy a Lost Your Faith érkezik 2025-ből, és Eva Max-től.

Egy műsor, ami felráz. Egy műsor, ami ellazít. A délutáni csúcs mindkettőt tudja. Tarts Bálint Lászlóval minden hétköznap délután 2-től este 6-ig.

0: Sláger Cunamit folytatjuk, Emeddal után is itt a Forrás Rádióban, mert hogy a következő órát már Selena Gomez-zel kezdjük meg. Az In the Dark érkezik, majd a hírek, információk után, úgyhogy tényleg érdemes velünk maradni. Mutatom!
1: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Aját, mondok megint.
3: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
4: Én is ismerem.
3: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
4: Ő az én kedvesem.
5: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
7: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
9: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak Ház Bistro és Rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bori, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító.

0: a Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Már 50 termék kapta meg a prémium magyar építőanyag védjegyet, 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást, faápolási munkákat végeznek pénteken Esztergomban. Hozom a részleteket, 3 perc múlva 4 óra Nemes Kittit hallják. 14. Leó pápa megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást. A katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. 14. Leó köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést. 14. Leó ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket. Hangoztatta, hogy a konfliktus tovább bővül, idézem, számos ártatlan áldozattal meggyilkolt segítők templomokkal és a kulturális örökségi helyszínekkel, amelyeket lángok pusztítanak el. Leó pápa arra kért mindenkit, imádkozzon a békéért. Prémium magyar építőanyag védjeggyel már 50 termék rendelkezik, ezek között nyilászárók, szigetelőanyagok, téglák, betonelemek, épületgépészeti termékek, így például fűtéskorszerűsítés szolgáló radiátorok is vannak, mondta az Építési és Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerdán Budapesten sajtó háttérbeszélgetésen. Kói László hozzátette, a védjegy használata 5 évre szól, a védjeggyel rendelkező termékekkel együtt a gyártóikat is minősítették. A szakszövetség elnöke kiemelte, a védjegy segítségével kívánták megszervezni a prémium hazai építési terméket gyártó közösségét, valamint ráhangolni a fogyasztókat, köztük a legnagyobbat, a magyar államot, a Magyarországon gyártott építési termékekre. Véleménye szerint mindez hozzá tudna járulni, hogy az építőipar jelenlegi mintegy 48%-os importkitettségét a következő 3-4 évben 30-35%-ra tudják csökkenteni. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban, a Bánomi óvoda, illetve a Béketér 48 A per B-ben lett. A munkát június 19-én 8 és 13 óra között végzik majd el. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekszenek a jelzett intervallum betartására. A kivitelezés az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással is jár. Kérik a lakosság megértését és türelmét. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika koncert lesz Oroszlányban. Június 19-én pénteken a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel este 7 órától. Várják az érdeklődőket, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, elszórtan lehet zápor, zivatar, az északnyugati szél több helyen megérénkül, a hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Holnap a nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés várható, 30 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió.
2: És persze egyben mindig a legtöbb slágerekkel is egy újabb óra kezdetén, meg a félidő kezdetén a délutáni csúcsban köszöntelek benneteket. 4 órakor a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok még 2 órán keresztül. Slágerek, slágerek és csak slágerek. Talán ezzel jellemezhetném ezt az órát is. Persze közlekedési infók és érdekességek mindenképpen lesznek. De most Selena Gomezzel indítunk ebben a pillanatban.

Ez a Forrás Rádió mindig vele, csak slágerekkel, és hát képzeljétek el, a Szónunk minél picikét, hát eléggé berágott úgy a csapatával együtt a hazai sajtósokra, mert hogy hát volt egy nyílt edzés, és aztán Szón odébb futott a többiektől, amikor a hangfelvétel szerint egy újságíró azt mondta, hogy igazából még csak nem is szolgált a katonaságnál. Na most azt tudnotok kell, a sztorihoz hozzátartozik, hogy Dél-Koreában kötelező sorkatonaság van. Minden 19. életévét betöltő dél-koreai férfit behívnak a toborzó irodákba, hogy felmérjék az alkalmasságát, és aztán attól függően, hogy hova hívják be őket, 21-24 hónap szolgálattal kell szembenézniük. Ezzel szemben a focistának csak 3 hetet kellett teljesítenie magát az alapkiképzést, mert tagja volt annak a válogatottnak, amely megnyerte a 2018-as ázsiai játékokat, és amely tagjainak jutalomként rövidített katonai szolgálatot kellett csak teljesíteniük. Így okozták ezt lényegében. És hát mivel ez az egész elterjedt a médiában, most hát elég nagy fasírba lett a dél-koreai sajtó és maga a válogatott, úgyhogy mindenkinek nyilatkoznak a játékosok, csak a saját hazájuknak nem, ami hát elég érdekes pikantériát ad a dolognak, de hát remélhetőleg ezt majd mi hamarabb rendezik. Itt a Forrás Rádióban viszont Chaos-szal megyünk most tovább, és remélhetőleg ők sem feledkeznek meg majd semmiről. A Won't Forget You viszont mindenképpen érkezik itt a Forrás Rádióban.

0: There she goes, Cyrille Mullájtal és a Lázzal itt a Forrás Rádióban. Na, lázban égünk mi is, de csak képletesen, foci VB lázban meg ilyenekben. Viszont most egy picit a fiatalok félelmeit hozzuk el nektek, mégpedig a Buenos Morgenből.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Megkérdezték a gimiseket, a 17 éveseket, hogy mitől félnek ők a legjobban, és hát mindig én erre azért mertem volna nagy összeget tenni, nem az érettségi volt az, amit leginkább emlegettek.
3: Melyik tanárt említették? A matek tanárt?
4: Ja, igen.
2: Jaj, tényleg a jövőleti matek doga. Nem, képzeljétek el, hogy a friss felmérés szerint a kamaszokat ugyanúgy foglalkoztatják már a felnőtt élet kérdései. Több mint 220 diák vett részt a felmérésben, és csak minden a harmadik válaszadó nevezte meg az érettségit, vagy a felvételit a legnagyobb félelmeik között. Sokkal jobban aggasztja őket a jövőbeni megélhetés, a saját otthon megszerzése és a stabil munkahely kérdése.
4: Hát ez a mai világban most nem azért az egyhúszér, de nem olyan...
2: Nem meglepő, ugye?
4: Igen.
3: Jó, de ugyanakkor szerintem izgalmas. Nem tudom, annó ti ezzel, hogy voltatok, vagy ezen mennyire aggódtatok, de tényleg nem ilyen dolgok foglalkoztattak. Nem. Engem olyan szinten maximum, hogy volt egy álmom, amilyen munkaszinten álom volt, és amit el akartam érni, és ott azért volt bennem egy para, hogy vajon sikerül-e, vagy nem. De megélhetési szinten azért ennyire nem volt necces, mint hogy most aggódhat valaki.
4: Igen, nem nagyon gondoltunk bele szerintem ebbe.
2: Nem, akkor... szerintem se. 17 évesen engem a csajok érdekeltek leginkább.
4: Hát ezt mindjárt gondoltuk.
3: Hát ahhoz meg kell a pénz.
4: De attól nem féltél, nem?
2: Csajoktól nem félt. Akkor már nem. Addigra már jutott arra a pontra, hogy nem féltem tőlük.
3: Az én időmben, vagy a mi időnkben szerintem kicsit így elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ne tanulj tovább. Nyilván, aki szakmát, az szakmát, aki egyetemet, főiskolát, az egyetemet, főiskolát, de ma már nagyon sok ilyen autodidakta önképző van, illetve nagyon felkapott lett ez a kevés munkában sok pénz dolog, és értem én, hogy 1000-ből egynek összejön, de a többi 999-et senki nem mutatja. Ezért ilyen nagyon csábító tud lenni a dolog, és aztán nagyobb a padlóra esés.
2: Igen, mert ugye mi van leginkább szem előtt? Ugye tényleg az influencereket látják, tehát ezeket a dolgokat, és azt látják, hogy hát nem feltétlenül kell papír ugye ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Most mondom ezt ilyen tényleg brutálisan leegyszerűsítve, de rengeteg kamasz tényleg ennyit lát a világból. Igen. Például az interneten keresztül. Aztán utána, amikor kikerül a való világba, az életbe, akkor azért megtapasztalja, hogy ennél sokkal bonyolultabb minden.
3: Igen, és papír nélkül lehetsz te Majka, de lehetsz Tóth Gabi is. És nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
2: Azért ez de szép kép volt, gyerekek.
3: Igen, nagyon nem volt, mindegy.
2: Igen. Szóval igen, egyébként a diák többsége optimistán várja a jövőt, ez egy jó hír szerintem a felmérésből. Minden negyedik válaszadó az egyetemi éveket várja a legjobban, mondjuk meg tudjuk érteni. És képzeljétek el, hogy a

0: klímaváltozás, a nemzetközi helyzet, meg a társadalmi bizonytalanság is visszatérő témák voltak.
1: Aha, ez is nagyon érdekes, hogy egy mondjuk azt, hogy környezettudatosabb generáció jön, vagy lehetséges, hogy csak úgy mondják?
2: Reméljük. Egyébként egyre több iskolában van most, egyre több iskolában foglalkoznak ezzel a témával, meg ugye vannak szelektív gyűjtőik is, tehát hogy ez szerintem tök jó ötlet, hogy a diákokat meg a gyerekeket rászoktassák erre.
1: Nem ez érdekel. Jelentkezzen nálam egy tatai iskola, akik megmentetek már egy bálnát. Tegyetek valami tényleg.
0: Jaj, te.
2: Nem, de hát itt kell elkezdeni.
3: Buenos morgen, minden

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked úri lány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vizzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
0: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

pedig Jake Bon Jovi-ról, aki ugye John Bon Jovi fia, mert hogy a pár tavaly fogadta örökbe első gyermekét, azóta pedig több olyan fotó és videó napvilágot látott, amelyeken Millie egyedül cipeli a csomagokat és a babával kapcsolatos holmikat. A kritikák pedig felerősödtek egy tavaly novemberi felvétel után, amelyen a színésznő a karjában tartotta a gyermekét, miközben a paparazzok gyűrűjében próbált bejutni egy épületbe. Többen azt is kifogásolták, hogy Jake látszólag nem segített a csomagok cipelésében, miközben Millie több táskát és babaülést is egyszerre vitt. Na most a színésznő egy podcastbe reagált a felháborodásba, és azt mondta, hogy nem érti, miért gondolják sokan, hogy nőként ne lenne képes egyedül elvinni a saját csomagjait, vagy éppen a gyerekholmiait. Millie szerint egyszerűen egy olyan személyiség, aki előre megtervez mindent, és gyakran gyorsabban cselekszik, mint a körülötte lévők. Mióta lettünk képtelenek arra, hogy a saját táskáinkat vagy a gyerekülést vigyük? Tette fel a kérdés nevet a színésznő, aki hangsúlyozta, hogy férje rendkívül figyelmes férfi és nagyon segítőkész is. Szerinte Jake pontosan tudja, hogy ő önálló és kompetens, ezért nem érzi szükségét annak, hogy minden pillanatban átvegye tőle a feladatokat. Egyébként ebben is van igazság, bár nyilvánvalóan férfiként én is azt mondom, hogy igyekszek udvarias lenni a hölgyel, hogyha páromról van szó, akkor pláne az igyekezet megvilágosodik bennem is ott van, de azért valljuk be őszintén, lehet, hogy egy idő után tényleg azt érzi az ember, hogy jó, hogyha mondjuk egy picit úgy saját magát is képesnek érzi dolgokra, ebben szerintem a kulcs a balansz lehet. Valahol. Na de itt a Forrás Rádióban elég a tumából. Blue Cantrell és Sean Paul érkezik most, ez a Breathe, vegyünk egy kis levegőt.

Johnston és a Fall of Diamonds és a Superstar itt a Forrás Rádióban. Szupersztárok között haladunk mi magunk is. Megkezdve megvan a saját szupersztárunk is, hírek, információk formájában, ugye adott esetben vagy Kitty, vagy Andi, vagy éppen Pisti szokott megjelenni, úgyhogy hát természetesen most is így lesz. Úgyhogy ebben a pillanatban tehát még nem jönnek a hírek, viszont hamarosan odaérünk. Mi is arra is van időnk, a zenénk még egy keveset. Valmar és Dawn érkezik a Marimbával itt a délutáni csúcsban.

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Finally. Az óra ugyan véget ért, de ez senkit sem lombozzon le, van még egy óránk, teli-steli tartalommal, érdekességekkel és slágerekkel, Szombörrel például, aki a Home Wreckert hozzá el nektek mindjárt. Mutatom!
1: Hozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
3: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áru összekészítő munkakörbe Bicskei Logisztikai Központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
9: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Az RSV okozta a legtöbb súlyos légúti megbetegedést az idei szezon második felében. Nyáron is zajlanak az M1-es autópálya fejlesztési bővítési munkálatai. Az EPI jóvá hagyta az EU-ban illegálisan tartózkodók visszaküldésére vonatkozó szabályokat. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Nyáron is zajlanak az M1-es autópálya fejlesztési bővítési munkálatai. Fontos, hogy ne rutinból vezessünk és tartsuk be a szabályokat. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
2: Tervezzük meg előre az utunkat, még akkor is, hogyha egy adott autópálya szakasz nap mint nap használunk, hiszen a bővítési munkálatok is napról napra változhatnak. Az MKIF-nek a Facebook oldalán mindenképpen érdemes előre tájékozódni, hogy hol milyen munkálatok zajlanak, nagyon körültekintőnek kell lenni. A követési távolságot növelni kell ebben az időszakban olyan útszakaszokon, ahol felújítási munkák zajlanak. Nagyon fontos, hogy ne terelje el semmi a figyelmünket a vezetésről. Egy olyan útszakaszon, ahol éppen felújítási munkálatok zajlódnak, nagyon hamar fel tud torlódni a kocsisor, meg is állhat a kocsisor és nagy sebességnél. Nem biztos, hogy időben tudunk reagálni, hogyha nem tartunk megfelelő követési távolságot. Tehát ez nagyon fontos, hogy tervezzük meg az utunkat, és legyünk nagyon körültekintőek a vezetés során.
1: A kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések közel harmadát a légúti óriás sejtes vírus okozta április közepéig, ami az elmúlt 3 év legmagasabb értéke. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt, közölte a Melletted a Helyem Egyesület szerdán közleményben. Orvosszakmai szervezetek és az Egyesület szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást. A súlyos légúti fertőzéssel ápoltak közel fele 5 év alatti kisgyermek volt, akiknek nagy többsége RSV miatt került kórházba. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta ma a tagállamok területén jogtalanul tartózkodó, nem uniós állampolgárok visszaküldésére vonatkozó új jogszabályt. A 418 szavazattal, 218 ellenében és 30 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály célja az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, az alapjogok és a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett, miközben megakadályozzák a visszaéléseket és a jogosulatlan mozgásokat az EU-n belül. Az EP jóváhagyása után a szöveget az Európai Unió tanácsának hivatalosan el kell fogadnia, majd hivatalos közzétételét követően léphet hatályba. Mozdítsd meg környezetet címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kereszteztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Este felé nagy területen csökken a felhőzet, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég, a Dunántúl fölé viszont felhőtömbök érkezhetnek, melyekből elvétve zápor is lehet. A hőmérséklet 26-28 fok körül alakul. Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütés várható, figyeljenek oda a bőrük védelmére és a megfelelő folyadékbevitelre.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És egyben mindig a legtuttibb, legjobb, legkiválóbb, és még fokozhatnám slágerekkel. Sziasztok, még mindig Bálint Lászlót halljátok a mikrofonnál, de ez már nem marad sokáig így, mert a következő óra után, mármint 6 órától már Zimmerer Tamás jön, de addig is még azért bőségesen van, miről beszélnünk, úgyhogy így is teszünk meg, persze slágert játszunk, most éppen Szombertől.

Hello, fiúk, hello, lányok, még mindig a Forrást hallgatjátok, és persze nagyon szépen köszi, hogy így tesztek, kitartást mindenkinek, aki úton van, és éppenséggel picit beragadva haladgat az M1-esen, ugye, hát a terelt sáv általában jól használható, de előtte azért, ugye Tatabány előtt még van egy móka, amin át kell esni, ilyenkor az nem feltétlenül jó, tehát sok mindent nem nagyon tudunk csinálni vele, szóval kitartást mindenkinek, viszont ha menni kell, akkor menni kell, és hát hogy a BSV van itt, akkor meg pláne, úgyhogy megyünk is vele az úton. Idénről, 2026-ból ez a Ha mennie kell.

0: Forrás Rádióban Mimi Webbet hallottátok, az Ice Closed után pedig egy picikét visszatekerjük az időkerekét a ma reggeli Bonus Morgenből, mert hogy érkezik egy pici visszatekintés az olvadó órákról.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, mit hoztál nekünk,
3: Anni? Szóval mondtam, hogy köze van a karhoz, méghozzá az órákhoz. Ez neked ilyen kedvező téma lesz. Bár nem tudom, hogy van-e olyan órád, amit beolvasztanál. Igazából csak az aranyakat
2: Nincsenek aranyóráim.
3: Sajnos mi?
2: Hát akkor miből vannak az óráid? Hát miért? Nemes fém. Nem, én az ilyen ezüstet, én nem vagyok
4: aranyos. No, ezüstet is lehet beolvasni.
3: Aranyos. Hát van fehér arany is, csak mondom. Tehát,
2: hát, tudom, de fehér aranyórám sincsen. Tehát nekem én csak ilyen nem nemes fémes vagyok.
4: Jaj, te is ilyen izé...
2: Acélszív. Aha.
4: Örökké dobom. A rokkacon egyre többen lesznek rólam.
2: Az acélszív, az az Edda. Tudom. Ez meg acélszív.
4: Jó, de csak azért mondom, mert a feleségem mondta azt, hogy ő neki olyan a szervezete, hogy nem bírja az ilyen bizsút. Tehát, hogy neki csak ilyen nemeset lehet venni, mert...
3: De figyelj, az a mosoly, az arcán, érted, hogy ez a...
4: És én elhittem.
2: Petra, én megértelek.
4: Profi, nem?
3: Petra, jól csinálod.
2: Én is
3: csak
2: így vagyok.
3: Tovább.
2: Én is így vagyok vele. Ha esetleg gondolod, adok tippeket órák kapcsán, jó?
4: Nagyon de mit akarsz, hogy ez egy aranyköldő piercinget? Vagy?
2: Nem, csak...
4: Ja, óra.
2: Óra.
3: Hát...
2: Milyen szép és nagyon drága órát hát kérjen tőled.
4: Abban meg ott a Casio, hát a gumiszíjast, azt olvashatod.
2: Nyilván, minden nőnek az a vágya, hogy gumiszíjas Casiót viseljen.
3: Igen.
2: Persze. De mi van az órákkal?
3: Egyébként én akartam ezt a régit. Tudjátok?
4: A Night Rider
3: a régi Casiót. Az szerintem tök jól néz ki.
4: A számológépeset, szóval... vagy a csóró modell?
3: A csóró modell.
4: Nem van a számológépes, hogy
3: tudom,
4: körömmel
3: de beszámolsz. Az annyira nem. Tehát a másik, a csóró modell, ez szerintem tök jól néz ki.
4: Jó. Azzal játszott
2: a
4: moviban.
2: Vannak újabb kiadásai, amúgy is már abból is van aranyos, aranyozott.
4: Gondolom, abban sok az arany.
2: Hát jó, hát aranyozott, igen. Hát aranyszínű, igen.
3: Nekem az ezüst színű tetszik egyébként, de hogy olyat simán venni.
4: Jól haladunk ebben a témában.
3: Jó, mindegy, de az órákról beszélgettünk, és végül is az a téma. Tehát,
2: de hogy na, mi a nap, az, az nem tudjuk.
4: Mi a
3: az a lényeg, hogy egyre többen beolvasztatják az arany órájukat, mert hogy úgy többet ér.
4: Micsoda,
3: mint alapállapotban, mert hogy annyira felment az aranynak az ára, hogyha beolvasztják, akkor sokkal többet ér az óra.
4: Többet ér az alapanyagként az órád, mint luxusóraként, vagy aranyóraként?
2: Igen. Mondjuk azért ahhoz, hogy azt tényleg be lehessen olvasztani, ahhoz már egy nagyon jó kaliberű órára van szükség.
4: De.
2: Erre az aranyozott olcsó gagyira.
3: Azt írják, hogy egyes luxusórák akár 200 grammnál is több aranyat tartalmazhatnak, ami több tízezer dollárnyi nyersanyag értéket jelent.
4: Írnál típus? Vagy mondanál típust, vagy írnak ők ott, mert azért egy Rolexet csak nem olvasztasz be.
3: Igen, Omega, ez a Tag Heuer, így kell mondani.
4: Meg a
3: Breitling.
2: Meg a Breitling. Igen. Hát igen, ezek azok az órák, amik az vannak drágábbak is amúgy. Tehát ezek, egy Rolex már nem órák.
4: A Rolex értéke még mindig értékesebb Rolexként, mint aranyként.
2: Nem tudom, hogy van az aranynak az ára, bevallom.
4: De akkor az Omega például, abból van olyan, ami 200 gram, és akkor, hogyha azt bezúzod, és aranyként eladod, akkor többért adod el, mint hogyha eladod, mint egy Omega órát.
3: Igen, pontosan.
4: Ez amúgy durva.
1: Buenos morgen! Minden hétköz

még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok. Teli, csak slágerekkel, és hamarosan ugyan a műsoridő a végéhez közeledik, azért még bőségesen van időnk. Mikára például kicsit relaxálni lehet, sőt, mi több, én ajánlom is nektek, hogy tényleg vegyétek igazából nem komolytalanul, de úgy könnyedén. Take it easy, Mikával!

És véget is ért ez az óra, de egyben a műsor is, én pedig nagyon szépen köszönöm nektek a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, jön a Charter Zimmere Tamással, és mivel ma szerda van, ezért Spider Ghost-tal találkozhatok 8 és 10 között a Light Sessionben. Én ezt kívánom.

0: tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Pont hányadik vagyok a sorban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt. Most pénteken bábolnán a Green Csónak házbisztró és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító

0: Pénteken Tali.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. A légkondicionáló berendezések helyes használatára hívják fel a figyelmet. Az Adria vezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába. Idén is átadták az év közszolgálati dolgozója díjat a Tatai Városházán. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Ma a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén hirdették ki az év közszolgálati dolgozója díjat Tatán, melyet ebben az évben Zsikai Krisztinának adott át Mikli József polgármester és dr. Horváth József jegyző. Az év közszolgálati dolgozója díja az önkormányzat hivatalánál, intézményeinél és a közfeladatot ellátó gazdasági társaságainál legalább 5 éve foglalkoztatott köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, munkavállalónak adományozható a közszolgálatáért végzett példaértékű munkáért, továbbá az önkormányzati és államigazgatási feladat és hatáskörben végzett magas színvonalú kiváló feladat ellátásért. Zsikai Krisztina a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájának munkatársa, 2000 novembere óta a hivatal szociális ügyintézője, számolt be Tatavárosa honlapján. A légkondicionáló berendezések helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyári hőség idején a megfelelően használt és karbantartott légkondicionálók segítik a komfortos és egészséges beltéri környezet fenntartását, azonban a berendezések biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen, írták a honlapjukon. Kitértek arra, hogy a túlmelegedés megelőzésében fontosak a passzív hővédelmi megoldás, is, az árnyékolás, az éjszakai vagy hajnali szellőztetés, valamint a zöld felületek növelése, amelyek csökkentik az épületek felmelegedését és a hűtési igényt. Felhívták a figyelmet, hogy a légkondik használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. Július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába a Janaf horvát vállalat által üzemeltetett Adria vezetéken, miután az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf szerdán. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására, Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Szerbia nyers olaj importjának jelentős része tengeri úton érkezik a horvátországi Krk szigetére, majd a Janaf vezetékrendszerén keresztül jut el a szerbiai pancsovai finomítóba.
0: Időjárás.
1: Este felé nagy területen csökken a felhőzet, a Dunától keletre sokfelé ki is derül az ég, a Dunántúl fölé viszont felhőtömbök érkezhetnek, melyekből elvétve zápor is lehet. A hőmérséklet 26-28 fok körül alakul. Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütés várható, figyeljenek oda a bőrük védelmére és a megfelelő folyadékbevitelre.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

kifejezetten Sigala és Jack Somi, no meg a Rapeside. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a hazai kedvenceket, és ne felejtjétek, ma is jövök visszatekintő rovattal. A következő órában itt lesz veletek Rob Thomas a Lonely No More-ral. Érkezik Spider Ghost is, a Light Session 2 órájában ma őt kapjátok 8 és 10 óra között. Előtte pedig kapaszkodjatok meg, Ed Sheeran tuti, hogy érkezik a négyszeres Grammy díjas zseni. Jön Lady Gaga is, aki ha már Grammy, akkor 16-szoros, elsőként pedig tuti, hogy találkoztok Dwayne The Rock Johnsonnal, a kopassága miatt humorra reagált egy videóra. Na hát kiderülnek a részletek nem sokára. Addig pedig hozom legjobbjainkat, mindjárt Jude Law az új dallal, Taylor Swift pedig az Opel Eye-tal kezd már ismert, hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes

A 18. Kygo és a One Republic közös Chasing Paradise, te a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatod, ez a hazai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Dwayne Johnson érkezik, aki ismét bebizonyította, hogy remek humorérzéke van. A színész tavaly indította el férfi bőr ápolási és szépség ápolási márkáját, a Papa Tweet, amely többek között hidratálókat, dezodorokat, szem alatti tapaszokat, tetoválás ápoló termékeket, valamint sampont és hajkondicionálót is kínál. No, éppen ez utóbbi termékek miatt kezdett el terjedni egy vicces videó a TikTokon, amelyben egy felhasználó azt mondja, idézem, soha ne add fel az álmaidat, The Rock sampont és hajobalzsamot árul, miközben kopasz. Johnson persze nem sértődött meg, sőt kifejezetten élvezte a poént, a videóra válaszul megosztott egy felvételt, amelyen hosszú hajjal látható Maui szerepében a készülő élő szereplős Moana filmben. No, egy félisten dús hajkoronával. David Vetta, neki nincs dús hajkoronája, volt régen, de most már rövid, a One Republic-kal közösködik itt az I Don't Wanna Wait.

0: szerdán Magyarország kedvenc slágerei Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig a 14.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

Szerda hazai kedvencek itt a Charterben, köszönöm, hogy itt vagy. Ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. No és apropó Lady Gaga, kiderült egy titok, méghozzá az, hogy Gaga miért tűnt el egy kicsit az elmúlt hetekben. A hírek szerint egy olyan brutális légúti fertőzéssel küzdött, hogy az orvosai az utolsó pillanatban kőkeményen eltiltották a színpadtól, és emiatt még koncertet is kénytelen volt lemondani. No, de felépült ugye? No és jó hírem van, az énekes nőhöz közeli források szerint Gaga nem bír magával, már is új stúdió felvételeken dolgozik, és a legújabb pop albumát állítólag még az idei év vége előtt, vagy jövő év elején a rajongók arcába tolja majd. Nos, én szívesen tartom az arcom, told bátran! Lady Gaga az imént, most pedig Accent, Sarah és Misha Miller közöse, a Don't Leave, a 13.

13. éten Exen, Szera és Misa Miller közös a Don't Leave volt a tiétek. Szerda hazai lista, ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy, minden hétköznap 6 és 8 között találkozunk. Ed Sheeran pedig most a kamera

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Erős forgalom várható a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyeken. Már 50 termék kapta meg a prémium magyar építőanyag védjegyet. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem. 3 perccel járunk 7 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Erős forgalom várható június végétől a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelő helyen a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt, közölte a vármegyei rendőrfőkapitányság határrendészeti osztályának vezetője Szerdán Röszkén. Derbe Roland elmondta, az intenzív forgalom június végétől szeptember közepéig, akár szeptember végéig eltarthat. Kilépő irányba elsősorban, júniusban és júliusban, Magyarország felé július végétől szeptember közepéig számítanak az utazók kisebb-nagyobb torlódásokra. A rendőrség a társszervekkel együtt mindent megtesz annak érdekében, hogy a határátlépés minél gyorsabb legyen. Az őrnagy az utazóknak azt javasolta, használják a kisebb átkelőket, amelyek közül az Ásotthalmi és a Röszkei átkelő május 1-től már folyamatosan nyitva tart. Országos gyermekéletminőség felmérést indított a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikája, közölte az intézmény az MTI-vel. Az online kitölthető kérdőivel a 4-18 év közötti magyar gyerekek és családjaik életminőségét mérnek fel, kitérve az egészséges és a krónikus betegséggel élő fiatalok és szüleik tapasztalataira is. A szakemberek reményei szerint az anonim válaszok alapján sikerül nem csak tudományos, hanem gyakorlati, ellátás szervezési, egészségpolitikai szempontból is értékes valós képet kapni a gyermekek életéről, egészségi állapotáról és mindennapi kihívásairól. Az eredmények alapján később új orvosszakmai ajánlások, szűrőprogramok és országos szintű népegészségügyi döntések születhetnek a betegút szervezéstől a gyermekek jóllétét támogató programokig, tudatta az egyetem. Prémium magyar építőanyag védjeggyel már 50 termék rendelkezik, ezek között nyilászárók, szigetelőanyagok, téglák, betonelemek, épületgépészeti termékek, így például fűtés-korszerűsítés szolgáló radiátorok is vannak, mondta az Építési és Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke Szerdán Budapesten sajtóháttérbeszélgetésen. Hói László hozzátette, a védjegy használata 5 évre szól, a védjeggyel rendelkező termékekkel együtt a gyártóikat is minősítették. A szakszövetség elnöke kiemelte, a védjegy segítségével kívánták megszervezni a prémium hazai építési terméket gyártó közösségét, valamint ráhangolni a fogyasztókat, köztük a legnagyobbat, a magyar államot, a Magyarországon gyártott építési termékekre. Véleménye szerint mindez hozzá tudna járulni, hogy az építőipar jelenlegi mintegy 48%-os importkitettségét a következő 3-4 évben 30-35%-ra tudják csökkenteni. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár június 27-e és augusztus 3-a között zárva tart, utolsó nyitvatartási nap június 26-a péntek, nyitás augusztus 4-én délelőtt 9 órakor. A közlés szerint a nyári zárvatartás idejére a megszokott 6 darab könyv helyett 10 darabot lehet kölcsönözni.
0: Időjárás.
1: Este keleten is elülnek a záporok, zivatargócok, éjszaka nyugodt, csillagfényes idő várható, csütörtökön napsütéses, gyengén vagy mérsékelten fátyol és gomoly felhős nyári időjárás lesz jellemző szerte az országban, a hőmérséklet holnap reggel 16, délután pedig 29 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.
0: Non-stop music. Forrás Charter.

10. héten Hypeton és Norma Jean Martin közöse az Automai helyed volt a tiétek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert, szerda van, a hazai kedvencek pörögnek. Na meg itt lesz mindjárt Rob Thomas is a Visszatek rovatban, jön a Lonely No More. Spider Ghost is érkezik, a Light Session 2 óráját megkapjátok tőle. Előtte viszont mindenképpen mesélek Ed Sheeranről. No, de addig legjobbjaink, mindjárt Louis és a Get Lucky, itt pedig a Fast Boy kezd, a Good Life repül a 9. héten. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

nyolcadik Louis és a Get Lucky, a hetedikén pedig Lady Gagával varázsoltatok. Itt volt az Abrakadabra, ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagytok, benne a chartert hallgatjátok, mondom a menetrendjét. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, ez van ma. Csütörtök internetpéntek Dance Chart, és ha már emlegettem a hazait, 2005 legyen a dátum. Rob Thomas dala volt abban az évben, ezen a héten az első íme, itt a Lonely No More.

az Őr és D-Block Európa Prádával 3 évvel ezelőttről hoztam ide nektek. Szerda hazai lista, egészen 8 óráig tölthetjük együtt az időt itt a charterben. Taylor Swift-tel például, a The Fate of Ophelia a 6.

egyet Ed Sheerannel. No kérem, hivatalosan is kiszivárgott a hír, hogy a 35 éves Ed Sheeran feleségével, Sherry Seaburnnel és két kislányával, Lirával és Jupiterrel teljesen elhagyja az Egyesült Királyságot és az Egyesült Államokba költözik. Az énekes egy podcastben vallotta be, hogy az új élete és a hamarosan induló projektjei miatt kénytelen áttelepülni a tengeren túlra. No de hogy stílusosan búcsúzzon el az otthoniaktól, alig pár napja, június 5-én egy teljesen váratlan ingyenes pop-up koncertet adott az

0: Az első ezen héten a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt leszek majd a netes kedvencek, valamint jön Charlie Puth is, ki lemondta a koncertjét, méghozzá betegség miatt. Hogy mi a bajom? Mondom holnap? Oké. De addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában Spider Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáho-csáho mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Szép estét kívánok! Szakmai egyeztetést tartottak Komáromban. 18. alkalommal szervezték meg idén a magyari konferenciát Tatán. Esztergomi horgász végzett dobogós helyen a 63. egyéni országos bajnokságban. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, hozom a hírperceket 2026. június 17-én, szerdán este 8 órakor. Május 28-án csütörtök délután szakmai egyeztetést tartottak Komáromban, amelyen részt vett Árvai Nikolett országgyűlési képviselő, államtitkár, valamint Molnár Attila Dél-Komárom és Keszeg Béla Észak-Komárom polgármestere. A találkozót Keszeg Béla kezdeményezte, miután Molnár Attila bejelentette, hogy a Dél-Komáromi Ipari Park területén az önkormányzat támogatja a környezetvédelmi monitoringállomás létrehozását. Ennek célja, hogy a térségben működő ipari tevékenységek a lehető legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfeleljenek. Molnár Attila tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a vízminőség mérése jelenleg is folyamatos, és az önkormányzat nyitott további mérések megvalósítására is, figyelembe véve a szakmai és civil környezetvédelmi szervezetek javaslatait. Árvai Nikolett elmondta, hogy a Tisza párt olyan jogszabályi környezet kialakításán dolgozik, amely hosszú távon is biztosítja a környezetvédelmi előírások következetes alkalmazását. A tárgyalás során Keszeg Béla további fontos témákat is felvetett, köztük a határon átnyúló egészségügyi együttműködés kérdését. A polgármester rámutatott, az elmúlt időszakban mind a magyar, mind a szlovák fél részéről történtek előrelépések az egészségügyi szolgáltatások összehangolása érdekében, és a kérdés már korábban az egészségügyi miniszter látogatása során is napirendre kerültek. A cél, hogy a határ két oldalán élő könnyebben vehessék igénybe egymás egészségügyi szolgáltatásait, nem csak az e-receptek és sürgősségi ellátások terén, hanem más orvosi szolgáltatások esetében is. Mindezek mellett kiemelt téma volt a Monostori hídon áthaladó tranzit teherforgalom korlátozása. A találkozó végén a résztvevők megerősítették, a jövőben is folytatni kívánják a hasonló szakmai egyeztetéseket és az együttműködést annak érdekében, hogy közösen javítsák a régióban élők életminőségét, a közlekedési helyzetet, valamint az elérhető közszolgáltatások színvonalát. Június 10-én már 18. alkalommal rendezte meg Tatán a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság a magyari konferenciát, melynek a piarista rendház adott helyet. A szakmai eseményt idén is azzal a céllal hívták életre, hogy méltó módon emlékezhessenek meg a tatai születésű közigazgatás tudósra, valamint fórumot biztosítsanak az együttműködésre, közös gondolkodásra, a közigazgatás, a tudomány, a közélet és a civil szféra képviselőinek. A program koszorúzással kezdődött az Öregtó partján álló magyari szobornál, ahol dr. Ugodi Andrea, a magyar kormánytisztviselői kar elnöke mondott beszédet, majd a piarista rendházban folytatódó eseményen Mikli József köszöntötte a résztvevőket. Tata Város Önkormányzat képviselőtestülete 2025-ben a Tata Városáért kitüntetés aranyfokozatát adományozta a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaságnak, Magyari Zoltán szellemi örökségének ápolása és továbbvitele, a közigazgatás tudós munkásságának megismertetése, a helyi értékek őrzése, gyarapítása, valamint a közösségépítő jó gyakorlatok érdekében végzett tevékenysége, szerepvállalása elismeréseképpen. A szervezet 1995-ben alakult, a múlt század közepén működött, tatai népfőiskola nyomdokaiban járva, azzal a céllal, hogy programjai által bárki számára elérhetővé váljon az élethosszig tartó tanulás. Idén áprilisban a Városházán mutatták be azt a kiadványt, amely a társaság fennállásának 30. évfordulója alkalmából jelent meg, 30 éve a tudás és a közösség szolgálatában címmel, számolt be Tata Városa honlapján. Koncertekkel, gasztronómiával és számos izgalmas programmal várja az érdeklődőket a Plac Tatabányán június 19-én és 20-án az Árpád téren és a Megyeháza téren. A programról Gyurica Laura, a Vértes Agorája programszervezője beszélt.
3: Én azt gondolom, hogy ennek a rendezvénynek a különlegessége abban rejlik, hogy két területen fognak zajlani az események. Nyilván ezek nincsenek távol egymástól, ugye az Árpád térről és a Megyeháza térről beszélünk. Ez átjárható lesz egymás között a kettő, két különböző színpaddal, két különböző hangulatú teret próbálunk meg feltölteni. A színpadon is különböző zenei stílusok vesznek majd részt. Próbáltunk sok korosztályt lefedni, és sok stílust képviselni a rendezvényen, hogy biztos mindenki megtalálja azt, amit a legjobban magáénak érezhet. Június 19-én pénteken fellép nálunk a Balkán VIP, illetve az Elefánt, őket így egymás után tettük a színpadra. Szerettük volna ezt a kicsit alternatív vonalat is képviselni, ez eddig még nem volt jellemző ránk, úgyhogy igyekeztünk ezt is belevonni a rendezvénybe, és mivel azt gondolom, hogy ezek inkább a fiatalabb korosztálynak szólnak, ezért Joel Junior lesz utána a DJ, aki egészen egy óráig szórakoztatja majd a résztvevőket. Az Árpád téren ott fellép Imago Mundi, ők egy most feltörekvő zenekar, ők is inkább így talán a fiatalabb korosztálynak szólnak, viszont utána a Blue Cold Jalapenos, ami egy Red Hot Chili Peppers tribute zenekar, lépnek színpadra 9 órától, és Zimmerer fogja zárni a Péter Fiborék után az estét. Szóval szerintem a buli az nem áll meg a Péter Fibori koncerta. Ilyen Péli Parna és a zenekara, ugye azt szeretném megemlíteni, hogy mind a két plac tekintetében úgy hoztuk össze a programokat, hogy ne legyen átfedés a kettő között, úgyhogy Péli Barnáik a másikon 7-kor kezdenek, tehát pont végeznek a Péter Fiborira, hogyha valaki mind a kettőt szeretné megnézni, akkor legyen rá lehetősége.
2: És végül sport. Az esztergomi Csöregi Balázs 80 induló közül a második helyen végzett a 63. egyéni országos bajnokság középdöntőjében, így előkelő helyről indul az országos felnőtt egyéni bajnoki címért folyó versenyben. Szolnokon az Alcsi-szigeti Holt Tiszán a versenyzők dolgát viharos szél és eső nehezítette, ám az időjárás a halak kapó kedvét nem befolyásolta, sőt, a verseny utolsó napján számos ponty került a zsákba, számos ponty került szákba, 4 szektorban is 10 kg fölött volt a szektor győztes teríték. A két fordulós versenyben az ország 80 legjobb horgászából 40 jutott a döntőbe, és viszi magával az ott megszerzett helyezési számait és a fogott súlyokat. Az Esztergomi Vasas Horgász Egyesület tagja a Team Air Mix csapatának versenyzőjeként vett részt a több napos megmérettetésen. A versenyhorgászatban a legnagyobb rangú horgászmódszer a finom szerelékes úszóhorgászat, ez a két horgász szakág úgynevezett király kategóriája. Csöregi Balázs, a magyar válogatott osztopos tagja, számos VB-n, EB-n hódított el helyezéseket egyéniben, csapatban, és közel 20 éve jegyzik a nevét a magyar horgászsportban. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spy the Ghost.

Uranus Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session a Forrás Rádió.

Mára ennyi volt a Light Session. A parti hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy alakítsanak ki egy dohányzó mosdót, és akkor egyszerre tud valaki pisilni és dohányozni.
2: Hát az mondjuk annak nagyobb értelme
3: lenne. Ez mondjuk logikus. Ez mondjuk logikus lett volna, de nem ezt mondtam. Viszont...
1: Mert hát úgyis két kezed van, ugye férfiként hát meg tudod oldani, hogy...
2: Hát nőként is meg tudod oldani.
1: Nőként is azért, tehát, hogy simán.
2: Sőt, te egyszerre két kezedet is tudod használni.
3: Egyébként én soha nem dohányoztam, úgyhogy bocs, Andi, hozzád kell fordulnom most, de hogy...
1: nem vagyok nő, csak
3: de hogy jó vécén dohányozni?
2: Micsoda?
3: Jó vécén dohányozni?
2: Én honnan tudjam, én sose dohányoztam vécén.
3: Tényleg?
2: Nem.
3: Dohányosok, írjátok már meg, hogy ez ilyen megalázó,
2: sokan
3: vagy
2: csinálják
3: vagy
2: amúgy, de én nem tudom miért. Igen. Eleve én azt nem értem, hogy miért kell annyit ülni a WC-n.
3: Azért vannak azok a kis lyukacskák a férfi WC falán, nem, hogy ott fújtát a füstöt, hogy ne lehet a fülkétbe.
1: Az pont arra való, így van, örülök, hogy rájöttél, az pont erre
3: végre
1: való.
3: Végre értem.
1: Igen. Nem szívni kell fújni, így van, tehát az pontosan erre való.
3: Akkor mindent értek, jó, összeállít az élet a fejemben, jó, tetszik. Erre is írnak.
1: Jó, egyébként írjanak olyan hallgatók, akik egyszerre már dohányoztak és pisiltek, jó, milyen volt? Érménybe számolókat várunk.
3: Amúgy, ha lefordítod a cégnek a nevét, akkor Mesterje jó.
1: Mesterje jó lehet, igen, egyszerre dohányozni, pisilni.
3: De akkor térjünk vissza a témához.
0: Buenos morgen, mind

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled. I don't wanna fight and I'll be your star.

miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

0: FM. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörgeted,

Képlet, statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.